0: ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal.

Egléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra!

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nendi, és ez itt a Cegdít hangja az FM 92-tön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-92-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegdidradio.hu-ra, és van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegdidradio, itt találják, itt akár kommentben vagy üzenetben is írhatnak nekünk. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy egy olyan témával érkezem ma, amit egyszer már elővettünk, és még maradtak bent válaszaink, meglátjuk, hogy hány adást tud megélni ez a dolog, de az biztos, hogy vagy ma, vagy a következő alkalommal befejezzük, úgyhogy mindenki használja ki az időt. Iskolás, sulis, vagány történeteket várunk, pontosabban a kérdésünk úgy szólt, hogy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált. Ez most lehet ön, ez most lehet egy ismerőse, ez lehet egy rokona, akiről hallott valamilyen sztorit. Eddig azt vettem ki az első adásban, hogy igazi, valós történetek voltak, de hát, hogyha valaki elengedi a fantáziáját, én nem fogom tudni, hogy ez megtörtént-e. Nem arra biztatom önöket, hogy írjen a kamu történetet, hanem valami igazi menőséget, hogy most önökről szól, vagy nem, az már igazából önökön múlik, hogy miért küldenek, választanak, vagy osztanak meg velünk. Nézzünk egyet még hozzá Margótól. Japán tagozatos voltam az első gimimben, ahol rendszeresen főztünk, csináltunk kajákat, így specialistává váltam a japán konyhában. Az utolsó sulimban pedig anyukám volt a gazdaság is, mindenki hozzájárt krétáért, meg gyümölcs karamelláért. Anyukám volt igazából a menő, nem én. Hát szerintem te is menő voltál. Egy japán tagozatos suliban azért eleve jó, rajtad kívül mindenki más, de a többi diákhoz képest azért ez mennyire menő, főleg, hogyha kajákat is csináltatok, és hát, hogyha valaki szereti az ázsiai konyhát, akkor meg különösen, de ez is, hogy anyukád gazdaság is, és be lehet hozzá menni, én mindig irigyeltem azokat a diákokat, akiknek vagy van ott valamilyen rokona a suliban, vagy tanárnak a gyerek.

mindig volt egy kis plusz protekciójuk, vagy ilyesmi, úgyhogy én ezeket nagyon szerettem. Van még egy üzenetünk, az pedig az egyik gyerek írt egy progit, ami lemásolta a Novel bejelentkező képernyőjét, aztán meg az infotanárhoz ment oda, hogy tanár úr, nem enged be a Novel. Az oda ment, be akarta léptetni a tanár az ACC-val. A kamu program persze azután befagyott, de a tanár jelszava már szépen le volt mentve egy fájba. No, hát ez kemény. Ilyeneket mi sosem tudtunk megcsinálni, felét nem is értem annak, amit olvastam, de az a lényeg, hogy tulajdonképpen egy kamu programban megszereztétek a jelszót, és akkor be lehetett lépni olyan helyekre is, amit másnak nem. Egyébként tényleg nagyon vagány sztori, én erre nem lettem volna képes. Azt hittem, hogy jó vagyok számítás technikából, de ilyen dolgokat azért nem tudtunk volna csinálni. Hogyha van önnek is hasonló története, vagy egészen másmilyen, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös. A kérdésünk tehát, mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki a suliban csinált? Várom a válaszokat, és néhány zene múlva már jövünk is az önök válaszaival. Cegli!

0: Suli sztori a mai alcímünk, kedves hallgatók, mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki a suliban csinált? 0635 92 5 92 5, ez az SMS száma a Ceglit hangja című műsornak, amit most hallgatnak, és prezentáljuk is Peti válaszát, aki a következőt írta, ez azt hiszem, hogy 5 történet összesen. 1. Osztályfőnök annó kiírt a Facebookra, hogy a biciklin hagyott sonkáját valaki ellopta, másnap vittünk neki a suliba sonkát, aznap nem kapott senki se taslit, ha ehettek órán. Aztán 2. Becsempésztünk 1%-os gyümis sört, dugiba ittuk a szünetekben, akkor buktunk le, amikor találtak az egyik kukában sörös dobozt, aztán minden reggel kipakoltatták a sulistáskákat a portások, mi piáltunk, nem cigiztünk. Tesi óra, ez a harmadik történet, utcafutás. Mi az utcában laktunk, kocsma se volt messzi, vagy a kocsmába tértünk be, vagy amikor apám bográcsolt az udvaron, akkor hozzánk mentünk be enni. 4. Osztálytársam feltörte a suli szervereit, mert a wifi-t lekódolták, mobilnetért, meg naponta kellett volna fizetnünk, jelszavakat átállította, és másik jelszavakat adott meg, amiket fedírt egy papírra, és 200 forintért árulta őket, mindenkinek lett ilyen papírja. 5. Sulinkban a szaki rész és a gimi rész külön volt. Mi szakisok csak tesi óra után mentünk oda, ott volt tornaterem. Szünetben mentünk oda mindig, akkor bömböltettük a mulatóst meg a cigányzenét közben. Emlékszem, a gimisek megvető nézéseire szúrósak voltak nagyon, mi meg jól éreztük magunkat. Hát igen, ez mindegyik sztori külön-külön is olyan, hogy említésre méltó. Én mondjuk biztos, hogy nem mulatós zenét hallgattam volna, de nálunk is megvolt egyébként ez. Én is olyan suliba jártam, ahol volt gimis, meg volt szakképzős rész. Én a szakképzősbe jártam egyébként, de mindig éreztük ezt a versengést. Nekem ilyen komoly menő sztorim nem lesz, ezt csak úgy elmeséltem. Nem feltétlenül menő, de nagyon röhögtünk rajta, a takarítónő meg annyira valószínűleg nem. Egy ismerősöm testvére ugyanabban az iskolában járt, mint mi, egyszer csak mondja, hogy valaki belepisilt a lámpa búrába, majd visszarakta a lámpára. Én csak annyit kérdeztem, hogy megint? ez akasztott meg egy pillanatra, szóval ez már ezek szerint megtörtént, és hát igen, a takarítónő azt hiszem tényleg nem örült. Nézzünk még egyet, egyébként az előző üzenetküldünk névtelen volt, itt pedig egy N betű szerepel, meglátjuk. Általános 7. osztály valahol 2004 környékén, nap vége felé dupla irodalom óra, a tanár, egyben igazgató filmet akart vetíteni a laptopjáról, de a Windows Media Player nem akarta lejátszani, így mindenki örömére normál órát tartott. Mivel semmi hangulatom nem volt ehhez, a második etapban bekopogtam a tanáriba, ahol mondtam az igazgatónak, hogy szerintem meg tudom oldani a problémát. Kérdés nélkül belettem vezetve az igazgató irodába és egyedül hagyva a gép előtt. Mivel már fiatalon is én voltam az IT ember a családban, akkoriban tudtam, hogy bizonyos file típusok lejátszásához még szükség volt kodekekre. Neki is álltam a szoftverbázistól letölteni és telepíteni az általam ismert kodek packet. Lőn világosság, a videó elindult. A második óra már filmnézéssel telt, ugyancsak egy-két köszönet nyilvánításért, akkor az elég ütős műveletnek érződött. Hát egyébként nézd, hogyha egy felnőttnek, egy igazgatónak oldod meg a problémáját, az igenis menő. És hogy önnek is van menő sztoria, küldje el nekünk 0630 592 92 5.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A ceglit hangja mai kérdése, mi volt a legmenőbb dolog, amit valaki valaha a suliban csinált? Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, egy korábbi adásban már elővettük ezt, maradt néhány üzenetünk, ezekkel megyünk most még tovább, de van olyan is, ami már frissen érkezett, erre hamarosan sor kerül, úgyhogy mindenki várja ki a sorát, ne izguljon, és annyira nem pörögnek az üzenetek, mint szoktak, úgyhogy lehet, hogy nem is lesz több adás, ami ezzel foglalkozik. Mindenki, aki el akarja küldeni a sulis történetét, menjen biztosra, és küldje el nekünk. E-mailben jött a következő, a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Nagyon hosszú üzenet, aláírás nincs a végén, de ez minket nem zavar. Két szakmai osztály volt szomszédos teremben. Volt egy tantárgy, ami az órarendben úgy volt, hogy egymás után jött, egyik osztálynak, majd a másiknak. A tanár, aki tartotta, állandóan röpdogákat iratott velünk, elvileg random 5 kérdés, de hamar kiderült, hogy ugyan random kérdések, de mindkét osztálynak ugyanazt szokta feltenni adott napon. Trükkös volt, mert úgy tartotta az órákat egymás után, hogy egyből kicsengetés után átjött, nem tartott szünetet, hogy a kérdéseket nehogy megtudjuk a másik osztálytól. A PokNet, ilyesmi még nem volt akkor a telefonunkon, max SMS, abban meg így nem lehetett kommunikálni. Szóval a lényeg, hogy amint kiderült, hogy mindig ugyanazt a dogát iratja, és mi vagyunk mindig a második, akik írnak, ezért kitaláltam, hogy mekkora poén lenne lehallgatni a kérdéseket valahogy. Addig agyaltunk, míg egy srác hozott egy akus ütvefúrót, akkoriban az elég kuriózum volt, másik meg hozott egy diktafont, szóval fúróval átbögtük a falat a tábla mögött. Ez egyik szünetben, amikor az osztály nem volt bent, mert szakmai gyakorlaton voltak, a diktafont szétkaptuk, és a mikrofont egy hosszabbítóval bedugtuk a lyukba, vezetéket egy díszléc mögött elvezettük, a sarokba le volt rakva a diktafon, és amikor jött az ominózus óra, akkor a kérdéseket felvettük, kidolgoztuk az órán, mire jön a szünet, meglegyen mindenkinek a válasz. Szóval így lett, hogy onnantól folyamatosan jó dolgokat írtunk abból a tantárgyból, és egy idő után gyanús lett a tanárnak, valaki meg köphetett, és így lebuktunk 2 hónap után. Nagy balhé volt, de igazából még büszkék is voltak, szerintem, hogy ilyenen agyalnak a magas építő szakon. Ja igen, akkoriban voltak felújítások a suliban, szóval nem tűnt fel pár percnyi fúrás. Egyébként zseni a sztori, mármint, hogy nem szabad csalni, természetesen nem arra biztatok bárkit is, de hogy ez milyen leleményes, hogy rá kellett jönni arra, hogy mi történik, rá kellett jönni arra, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, mégis valósítottátok, és 2 hónapig működött az egész, persze inkább tanulni kellett volna, ez a valódi véleményem, tehát hogyha készültök, akkor ugyanúgy jó dolgokat lehet írni, és akkor nem kellett volna mindezt megtenni, de azért tényleg ez egy elég menő sztori, és hát a kérdésünk az volt, hogy kinek milyen menő története van, és hogyha önnek is van ilyen, akkor küldje el nekünk mondjuk a 0635-925-925-re. Már is megyünk tovább, pontosabban néhány zenével, de hamarosan folytatjuk, és jöhetnek az önök üzenetei is, ha elküldik nekünk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Második alkalommal keresünk menő sulis történeteket itt a Ceglét hangjában, és nem is húzzuk az időt, már megyünk is tovább. Menő vagy nem, azt majd mindenki eldönti. 2000-es évek közepe, a Varez és a DVD másolás mondhatni aranykora. Az egyik srác nagyon benne volt a bizniszben, volt egy 10-15 oldalas listája, reggel körbe ment, begyűjtötte a rendelést, és max. 2 napon belül hozta is az utcot. Ha esetleg valami sürgős volt, akkor persze némi felállért, ment az SMS a faternek, hogy ez meg az, azonnal kell, az meg behozta. Mert hogy tulajdonképpen egy családi biznisz volt. Mesélte, hogy ilyen másoló tornyokkal nyomtatták, amiben egyszerre akár 10-15 másolat is tudtak csinálni egy adott filmből. Saját bevallása szerint nem egyszer volt olyan hét, amikor kétszer többet keresett vele, mint az igazgató egy havi fizuja. Én ezt totál elképzelhetőnek tartom, emlékszem, hogy még a legelső MP3-as lemezeinket hogy másoltattuk, és milyen utakat jártunk, hogy eljussunk azokhoz, akiknek azok a zenék megvannak, és hogy ezt kiépítsük azt a bizalmat, hogy ezt miért megkaphatjuk, és majd mehetünk vele DJ-zni, meg minden ilyesmi, szóval nagyon nagy korszak volt, de kicsit olyasmi lehetett ez szerintem, mint amikor a VHS megjelent, és mentek a másolgatások, és akkor ugye végig kellett pörgetni a teljes szalagot, vagy hát a magnókazetták is ilyenek voltak, azért nem kis pénzeket adtunk. Ezért én már magnókazettával már dolgoztam, és válogattuk össze arra is a sulis bulihoz a legjobb dalokat, meg hát amire azt gondoltuk, hogy a lányoknak tetszeni fog, meg majd lehet lassúzni, meg minden ilyesmi. Aranykor, tényleg imádtuk. A tanárok állandóan azon balhéztak, hogy ne menjenek ki cigizni a diákok, de a fizika tanár jó fej volt, mindig megtartotta nekünk az ajtót, és csak annyit mondott, nem láttam semmit. Azóta is mindig eszünkbe jut időnként. Egyébként jó, nem jó dolog a dohányzás, főleg nem a diákoknak. De az, hogy valaki ilyen jó fej, most mindegy, hogy milyen kontextusban jó fej, ezek annyira megmaradnak, hogy valaki kiemelkedett egy kicsit a tanárok közül, vagy ilyesmi, szóval szerintem így könnyen be lehet lopni magát az embernek a diákok szívébe. Azt mondja, hogy alternatív iskola voltunk, osztályfőnökkel kialakítottunk egy teasarkot, mindenki hozott, amit tudott, bögrét, teát, vízforralót, mézet, stb. Írja nekünk Erika, ez is tök jó szokás, és hát nem is tudom, hogy ezzel zárjuk-e az órát, még nézzünk egy másikat. 10x éve középsuliban nem volt fűtés az egyik épületben pár napig, aztán vittünk be hősugárzókat otthonról, és a saját szaktermünket felfűtöttük 30 fokra. A végén egy tök jó kis közösségi tér alakult ki, a tanárok is oda jártak teázni, beszélgetni, tök jó kis közvetlen hangulat alakult ki évfolyamok és tanárok között. Lol, nagyon örülök, hogy hasonló szituk más osztályokban is voltak. Egyébként igen, voltak ilyenek, és ez is remek dolog volt, de ami nekem a legjobb betette a kaput az üzenetek közül, az Martin egysoros üzenete, amit SMS-ben kaptunk. Bolond ballagásra egy végzős srác behozott egy alpakát, és körbe sétáltatta a suliban. Legenda, kedves hallgatók. Azt kell mondjam, behozni egy alpakát és körbe sétáltatni, az a legenda szint. Úgyhogy ehhez hasonló sztorikat várunk a második órában is. Már nem foglalkozunk többet ezzel a témával. Következő adásokban, úgyhogy mindennek bele kell ma férni, a következő órába férjen is bele, 0635-92-95-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkuldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkuldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Menő iskolai történeteket várunk a Ceglét hangja második órájában is, ráadásul második adás, második körben foglalkozunk ezzel a témával. Most már csak új üzeneteink vannak, de ezek az utolsó üzeneteink is olyan szempontból, hogy ma mindenkinek bele kell férni, mert ezt a témát ma lezárjuk, úgyhogy ha volt nagyon menő iskolai története, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös kívánság@cegdelradio.hu vagy a Facebookon is küldhetnek üzenetet. Általános iskolában kicsortam a csavarokat mindenből, és maffia rendszert csináltunk belőle, írja nekünk Dodi. Én voltam az ötletgazda és a megvalósító, mikor egyik nagy bringás osztálytársam behozott egy villás kulcsot. Néztem, hogy ez pont rám az anyára, amivel ezeknek a guztustalan zöld padoknak a csavarjai voltak összefogatva. Pár nap múlva minden pad szétesett, csak azokban maradt, amiknek a tanulói jobban voltak velem. Ezután jöttek a két rétegű ablakok, amikből szintén kiszedtem nyáron. A belső réteg mindig a keretben maradt, így hozzám jártak, ha nem akartak meggyulladni órán. Ez odáig fajult, hogy a suli kénytelen volt új padokat és nyilászárokat venni. Volt rá pénz, csak smucig volt a vezetés. Ráadásul haverokkal tudtunk a leszedett asztallapokkal szánkozni a lépcsőn. A csavar és anyaggyűjteményem a mai napig megvan otthon. Faterral azokból csináltunk polcokat az egyik szobában. Hát zseni, mondjuk ebben van egy kis lopás jelleg, most nem akarok senkit bemártani. Régi történet, lehet, hogy már elévült, minden esetre engem az igazán, ami meglepett, az a szánkózás a lépcsőn az asztallapokkal. Ilyet mi soha nem mertünk volna csinálni, mert mint hogy biztos nagyon vagány, meg minden, de hát itt olyan balesetveszély volt ezek szerint, hogy mi arra nem mertünk volna. Itt van nekünk Andi üzenete, annyira nem számít menőnek, de annó nagyon annak éreztem. Úgy adta az élete, egyszer be kellett menni a suliba szombaton is, valami tehetséggondozó cuccra, semmi kedvem nem volt az egészhez, nem hatott meg a 75 perces dupla fizika óra gondolata. Anyukám mondta is, ha nem érzem jól magam, jöjjek haza nyugodtan. Így is lett kb. 2 óra múlva, meguntam az egészet és elindultam kifelé, az ajtó zárva volt. Közölte velem az igazgató felesége, az órák végéig senki nem ment sehová. Tényleg? Dehogy is nem. Mamám barátnője a konyhán dolgozott, és a titokban kiengedett engem a konyhai főbejáraton. Felpattantam a biciklimre, és elhúztam a csíkot gyorsan, nehogy valaki az ablakból észrevegyem. Egyébként igen, az ilyen megszökő sztorik is tudnak jól alakulni, azért ezt nem, továbbra is elmondom, hogy nem bíztatunk senkit arra, hogy szökjön meg bárhonnan is, meg nagyon vigyázzon magára. Nekünk volt olyan esetünk, hogy meglógtunk egyszer a suliból, elmentünk biciklizni hárman, és hazamenni viszont még nem akartunk, napköziből lógtunk csak meg, tegyük hozzá, napközis foglalkozásról. Elmentünk biciklizni, és aztán megéheztünk, gondoltuk, hogy az uzsonna az jár, úgyhogy elmentünk uzsonnázni, fölvenni az uzsonnánkat, így hárman, és kiderült, hogy nem volt fűtés az iskolában aznap, úgyhogy az ebédlőben volt mindenki, a teljes osztályunk, akik közül megszöktünk, és betoppantunk közéjük, hogy meg akarunk uzsonnázni, aztán végül is ilyen továbbmaradás lett a büntetésünk, úgyhogy nem, hogy hamarabb nem végeztünk, hanem még jóval később, mint szerettük volna. Mindennek megvan a maga böjtje. Volt egy énektanárunk, írja nekünk Zaza, akinél annyiból állt az óra, figyelem, énektanár, hogy ő diktálja, mi írjuk, majd szó szerint ugyanazt le kell írni a következő óra elején, és azt osztályozza is, tehát diktált valamit, csak most értelmezem. Ebből állt az óra, aztán ugyanazt a következő óra elején le kell írni, és ezt osztályozza egy énektanár. Értem. Szóval, annyira elegünk lett ebből már a harmadik órára kb., hogy mindenki előre leírta egy lapra a szöveget, majd amikor beadtuk, az előre megírtat, adtuk be, és nem az üres lapot, ami felett ültünk kb. 15 percig. Tehát ez tök egyszerű. Le kellett írni egy dolgot, most nem azért nem volt egy okos tanárnő, le kellett írni egy dolgot az órán, tehát nektek ez meg volt leírva. És aztán újra le kellett írni ugyanazt, akkor csak a tanár nem rakta össze tulajdonképpen, hogy ti ugyanazt a lapot is leadhattátok, amit még előző órán megírtatok. Fú, ez nagyon durva. Na mindegy, és akkor hol volt ebből az éneklés? Ez a nagy kérdés. Hát minden esetre köszönjük, hogy menőnek mondható-e, azt nem tudom, de sztorinak mindenképp, és hogyha van önnek is ilyen, akkor 0635 925 925-t várom.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Is someone listening? Okay.

0: Van még bőven sulis menő történetünk, kedves hallgatók, mert hogy ez a téma, ki vagy mi volt a legmenőbb dolog, amit valaha valaki az iskolában csinált, na remélem, hogy össze tudták rakni a kérdést, a lényeg az, hogy a 0635-925-925-re várjuk a válaszokat, és jöhetnek a jobbnál jobb sztorik. Azt írja nekünk Emő, hogy rávettük a technika tanárt arra, hogy az egyik órán csináljunk francia salátát. Megbeszéltük, hogy ki mit hozzon, krumplit, borsot, majonézt, sót, meg mindent, ami még kell. Én vittem a kolbászt, felaprítottuk a hozzávalókat, a tanár meg összedolgozta, szerintem azóta sem ettem olyan frivan francia salátát. Ilyen kajásztori nekünk is volt már az elmúlt adásban, említettem, hogy mi meg hát valami gyümölcssalit csináltunk, és hát a banáról elfelejtették lehúzni azt a hosszú nyálkás, nem is tudom mit, ami a héj alatt van, és hát nem mutatott olyan jól a tejszínes gyümölcssalátában, viszont nagyon finom volt, ez tény. Az egyik osztálytársam koffein tablettákat árult porállagban, ezzel elég sok pénzt össze is szedett, végül igazgatóit kapott, egy másik srác pedig egy kendernövényt hozott be cserében. Az, hogy ő mit kapott érte, azt már nem tudjuk, de vagány sztorinak minden esetre vagány, aztán ezzel kell csak óvatosan, mert ezek illegális dolgok. Osztályban mindenki alufóliában vitt több szendvicset. Volt egy gyerek, aki mindenkitől beszedte, hatalmas alufólia golyót csinált, majd kidobta az ablakot. Tehát az alufóliával. Hatalmas robaj, tanár beront a termünkbe, majd ki lett az egész osztály tiltva egy életre a szünetekben. Hát egyébként igen, nem biztos, hogy jó dolog. Persze megdobni egy ablakot az vicces, de hogyha már akkora alufólia golyó jött össze, hogy ez betört egy ablakot, az tényleg komoly. Kicsit irigykedek a sztorikra, írja nekünk E. Én nagyon elit gimibe jártam, ahol katonai szigor volt, és mindenki olyan kocka volt, hogy semmi jófejség vagy menőség nem történt. Az már nagy dolognak számított, hogy két napos osztálykiránduláson, amikor 10-kor volt takarodó, 11-ig fenn voltunk és szellemet idéztünk, 10-ben nem általános alsóban. Általános suliban volt egy felsős, aki megpróbálta felgyújtani az iskolát, mondjuk elkapta valami tanár még időben. Nekünk olyan volt, aki két góliát elemet akart behozni, be is hozta őket, és mondta, hogy ezeket, hogyha összeérint, akkor robban az iskola, de senki nem hitt neki. Ne ijeszgessünk, és ne is mondjunk ilyeneket, eleve fölösleges megijeszteni másokat. Elég, ha egy ember komolyan veszi, vagy mi van akkor, hogyha tényleg komolyan gondolja, szóval nem, ezzel ne viccelődjünk, és mindenki szedje össze magát ilyen szempontból, mert ez nem jó dolog. Az ország legelitebb magángimnáziumba egy osztálytársam belekakilt a könyvtári puffba, majd jól végezve a dolgát, rázárta a cipzárt, mindezt 18 évesen. Ebben az iskolában annyi hasonló rettenet történt, hogy tudnám sorolni, de azt írja, hogy a legelitebb magángimnázium, nem csoda, hogy név nincsen az üzenet végén, és ez nagyon durva, tehát ez még szerintem visznek is rossz, szóval ez nem menőség, de minden esetre köszönjük a sztorit, hogy tudjuk, hogy ilyen is volt. Általános iskolai ballagás napján délután volt még egy díjátadó jó tanulóknak és jó sportolóknak, akkor már kihalt volt az épület. Mi a ballagásunkat és a díjakat úgy ünnepeltük meg, hogy utána felreállított padokon szánkoztunk le a lépcsőkön, azon az alapon, hogy most már úgyse kaphatunk érte büntetést. Hát ez is egy forma, de én akkor is azt mondom, mint az előző blogban, hogy ettől én nagyon félnék, hogy ez balesetveszélyes, nekicsúszunk valaminek, széttörik a pad, annyi lehetőség van benne, én biztos, hogy nem csináltam volna, de aki így ünnepelt, hát akkor minden tiszteletem. No, kedves hallgatók, jövünk még vissza, tartsanak velünk a továbbiakban is, és hogyha van üzenetük, akkor a 0635 925 925-re elküldhetik.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilismedence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilisvörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: menő sulis sztorikat várunk, kedves hallgatók, és jönnek is szép számmal, ez itt a Cegdét hangja, én kérdezek, önök válaszolnak, és már zárjuk ezt a témát a mai napon, úgyhogy mindenkinek bele kell férnie, már nyomom is tovább. Nem menő sztori, de nekem középiskolában egy irodalom órás sztori a kedvencem. Nagyon laza volt a tanárnőnk, gyakran beszélgetett velünk, és néha elengedte, hogy csak hülyéskedjünk, és ne csak a tananyag legyen fókuszban. Pont egy ilyen pillanatban gondolta D nevű osztálytársam, hogy veszi a bátorságot, és egy súnyi lapos pukit elenged, mert kihallaná, amikor mindenki beszélget hangosan, de nem sejtette, hogy pont ebben a pillanatban aktiválódik valamilyen kollektív tudat a társaságban, mert valahogy megéreztük, és ezt a pont a puki előtti pillanatban mindenki elhallgatott. Ő pedig elszámolta magát, és a Richter skálán is mérhető jelenséget produkált előttünk. És ráadásul ez mindez órán történt. Gyönyörű történet, nagyon köszönjük Erikának. Egyetemen ZH-t írtunk valami kevésbé fajsúlyos tárgyból, és nem az osztályvezető tanár, hanem a titkárnője jött be felügyelni. ZH előtt kirohantam venni neki két pletykalapot, amit bekészítettem, hogy elfoglalja magát. Teljesen jól működött. Ez is nagyon vagány egyébként, hiszen nem tanárról van szó, ő nem annyira vágja magát a tantárgyat, úgyhogy miért ne foglalhatná el magát. Azt írja Endre, hogy Turbo Pascalban írtam egy kis programot, ami nagyon valósághűen szimulálta a DOS alatti lemezformázás folyamatát, ment a százalék számláló szép lassan, egy karaktert is írt, törölt egy loopban a program, így a HDD LED is szépen virított, kerregett az egész. Ezt floppin odaadtam mindenkinek, mondtam, hogy csak indítsák el. A szemtekteremben a mi óránk alatt pánikba rohangált a tanár, mert 10 gépe egyszerre formázta, 10 gépét egyszerre formázta, és nem merte kikapcsolni. A folyamatot úgy terveztem meg, hogy kb. 40 percig tartson, a végén kiírta, hogy format processed has failed, restore original status, 1997-et írtunk ekkor, meg hát ezek szerint programot is írtatok ekkor. Remek történet. 97-ben én még örültem, hogyha be tudok kapcsolni egy Commodore 64-et. Jó, nem talán annál már többet, de hogy programot írjak, az ilyen álomnak tűnt. Nézzünk még egy üzenetet, ez egy rövidebb, de ez lesz saját történetem. A mi osztályunk csinálta az iskola rádiót, azaz a rádió szobába VIP bejárásunk volt, kulcsa zárhatóan, na ott ment az iszogatás, meg a zenék bömböltetése a szünetben. Na, hát erről csak annyit, egyébként tök jó a sztori, ezt egyébként Mirótól kaptuk. Én is súlyrádióztam, már általánosban is súlyrádióztam. Volt egy kis terem, ahova egy technikus kollégával mehettünk be még csak, de ketten-hárman voltunk mindig, és akkor elterveztünk, milyen zenék szólnak a szünetben, néha beszéltünk a mikrofonba, én azt akkor nem mertem, azóta talán már belejöttem egy kicsit, de most sem tartom magam jónak. És aztán gimiben is én voltam a súlyrádiós, oda már teljesen úgy volt, egy kémia teremben volt összerakva a mini stúdió, pontosabban a kémia teremnek a szertárában, és oda már teljesen beengedtek minket, kaptunk kulcsot, és ott voltak ki saját dolgaink, és tervezhettük azt, hogy mi fog szólni, és hogyan, hogy jöjjön ki a rövidebb szünet, hogy jöjjön ki a 10 órai szünet, szóval teljesen megvolt ez már a fejünkben, én már akkor is szerkesztettem. De tulajdonképpen már általánosban zenével és rádióval foglalkoztunk. Úgyhogy köszönöm ezt a sztorit, nekem is kellemes emlékek jöttek föl, és még egy blokkra visszajövünk, úgyhogy ha velünk tartanának, akkor maradjanak a Cegléd Rádióval. Micsoda logika.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

ez már a Ceglit hangja vége, kedves hallgatók, legalábbis amely a mai napot és ezt a témát illeti. Ugyebár menő, gimis vagy sulis vagy bármilyen iskolai sztorit vártunk, hogy most ön volt a menő, vagy egy ismerőse, vagy rokona, az teljesen mindegy, mesélje a sztorit, ez volt a kérésünk, és három üzenetünk maradt, ezzel zárul a mai műsor, és holnap egy új témával jelentkezik majd a Ceglit hangja, meg én, Vörös Nándi is. Nem tudom, hogy menőnek számít-e, középsorban én voltam a jó eszű diák, aki kb. Mindent szín ötösre írt. Voltak tantárgyak, ahol megvolt a háttértudás, mint a töri, vagy összeraktam logikával, mint a matek. Esetleg figyeltem a tanárra, ilyen volt a pénzügy. Egy idő után elkezdtem egy kis párnát hordani magammal, hogy le tudjak dőlni a padra azokon az órákon, ahol nem kell figyelnem. A tanárokat nem érdekelte, mert tudták, hogy így is tudom. Pár hónap után pár lázadó osztálytársam megelégelte a dolgot, és eldöntötték, hogy akkor leutánoznak. Első óra matek, tanár meglátja náluk is a párnát, ti meg mégis mit képzeltek? De hát XY is. Igen, de ő érti az anyagot. Rakjátok el oda gyorsan, na. Nap hátra lévő részében nem is próbálkoztak. Hát igen, amúgy okosnak lenni is menő, de ez szerintem joggal bosszantja fel a társaidat, vagy bosszantotta föl, mert miért van az, hogy valakinek előjogai vannak? Persze, érti az anyagot, ez tök jó dolog, de ettől még gyerekként ez rosszul esik a másiknak, még hogyha te nem is tehetsz róla, hogy mondjuk okosabb vagy képzettebb voltál. Na mindegy, de jó sztori, és tényleg menő. Nézzünk még egyet. Infoteremben a diákok gépén korlátozva volt az internet, csak a tanár tudott adni internetet. Én rájöttem, hogy Mac cím alapján van a szűrés, és mivel megszereztük a rendszergazda jelszót, a Windowsban átírtam a Mac címet, utána végtelen internetem lett. Hasonló eset, osztályfőnök kiment óráról, valami miatt a laptopja ott maradt az asztalon. Rögtön kifotóztuk a Wi-Fi jelszót, azóta is fejből tudom. 10 plusz éve már ennek, írja nekünk Ernő. Az ebetűs, azt figyeltem meg a mai adásban, Ernő, Endre és még volt egy ebetűs, ők nagyon értenek a számítógépekhez, nem tudom, hogy ez valamilyen különleges megfigyelése, de ez nagyon megy nektek, és hát ez is remek sztori. Egy kis leleményesség, meg egy kis hozzáértés, és már is megvan a Wi-Fi jelszó, vagy a korlátlan internet. Az utolsó üzenetünk jön, kedves hallgatók, a töri és a magyar tanár minden osztályjal ugyanazt a dolgozatot iratta, és haverom egy jobb osztályban volt picit, előrébb jártak, így ő minden dolgozat után papíron nyújtotta át a dolgozat kérdéseit. Látszik is, hogy azokban az években 1,5 tized osztályzatot javultam töriből és magyarból. Egyébként igen, ez jó kis csel, de a tudást valójában nem szerzed meg vele, persze föl tudsz készülni a kérdésekből, és akkor valamennyit tanulsz, de a teljes tananyagot ismered és tudod, az mégiscsak többet segít majd az életben. Én így voltam vele, én nagyon kevésszer puskáztam, de volt azért rá példa, viszont mindig jobban paráztam attól, hogy lebukok, és ráadásul rájöttem, hogy a puska írása is már tanulok, úgyhogy inkább ilyen jegyzeteket meg címszavas megoldásokat választottam, aztán vagy sikerült, vagy nem. Kedves hallgatók, ez volt a sulis különkiadásunk. Két alkalommal foglalkoztunk a menő sztorikkal suliból, most pedig én búcsúzom, de holnap jövök újra, és egy másik történettel, egy másik kérdéssel várom önöket, tartsanak velünk akkor is, további jó rádiózást, a viszonthallásra! Ceglit Rádió!

0: el itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig így lesz ez, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai jó reggelt szeglét.

0: Tartsanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: Megavarékenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az

0: Friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást, meg zseniális hétvégét. A mikrofonnál este hatig kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András. Augusztus 1-e szombat van, természetesen a mai nappal is foglalkozok majd egy picit, meg persze jönnek a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, és 12 óra után érkezik hétvégi válogatásunk, mégpedig 4 beszélgetéssel, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: These beautiful things that
1: are... Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen fél pályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Jó reggelt,

0: Kedves hallgatók, a reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet, most folytatjuk a legfrissebb infókkal, aztán jövök vissza a dalokkal, tartsanak velünk!
1: Cegléd rádió. Hírek a Cegléd rádióban.
2: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a Paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a Paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak, amint egy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal, azonnal itt a 92-tön a Jó reggelt Ceglédet, meg persze programokat is ajánlok. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és illetően megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csár. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától Tia filmvetítés az egész családnak a Cellidi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes. A program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgató, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a Jó reggelt Szeged második 60 perce. Ed Sheeran énekel majd hamarosan a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automataváltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
11: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
3: Az időjárásról.
11: Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
3: Induljon egy újabb óra a

0: És vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózás, na meg remek hétvégét. A mikrofonnál Süveges András, most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlének köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük, mi történt celeb testvéreinkkel, tartsanak ezért is velem.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: online.hu felülettel úgy tűnik, újabb fordulat érkezett Kunu Mário és Kávé Tejszín, vagy a világ ilyen becenevet, na mindegy, azaz Czakó Emilia viharos szerelmi történetében. A páros kibékült és ismét együtt mutatkozott. A kapuvári Zoo Fesztivál látogatói ugyanis együtt láthatták őket, ráadásul nem is akárhol. Mário fellépőként érkezett a rendezvényre, hiszen a hajnali órákban ő maga is színpadra állt és hatalmas bulit csinált a közönségnek. A közös megjelenés azért is különösen érdekes, mert a két fiatal kapcsolat az elmúlt időszakban korán sem volt egyszerű. Kunu Mário és Kávé Tejszín szerelme igazi érzelmi hullámvasút volt, többször szakítottak, majd újra egymás mellett kötöttek ki, a rajongók pedig már többször találgathatták, vajon végleg lezárult-e a közös történet. Legutóbb idén márciusban szakítottak, akkor úgy tűnt, hogy ezúttal valóban véget ért a románcuk. A jelek szerint azonban nem tudtak végleg elszakadni egymástól, hiszen most ismét együtt érkeztek egy nyilvános eseményre, ami egyértelműen arra utal, hogy sikerült rendezniük a kapcsolatukat. A páros történetét az elmúlt hónapokban több fordulat is kísérte. Kávé Tejszín nemrég ismét a figyelem középpontjába került, amikor körözés alatt állt. Ám most úgy tűnik, hogy a nehézségek ellenére Mário és ő újra egymás mellett vannak. Kapcsolatuk korábban se volt mentes a konfliktusoktól, ám mindig akadt valami, ami visszavezette őket egymáshoz. Éppen ezért sokan már nem lepődnek meg azon, hogy a szakítások és békülések sorozat után ismét közösen jelentek meg. A kérdés most már csak az, hogy a korábbi nehézségek után mennyire lesz tartós a kibékülés. Az biztos, hogy Kunu Mário és Czakó Emilia története továbbra is sokakat érdekel, mondjuk engem speciál annyira nem mindegy, hiszen náluk eddig mindig tartogatott meglepetéseket a folytatás, velük is foglalkozik természetesen a borsonline.hu oldal. És még mindig maradunk ennél a portálnál, Jennifer Lopez 57. születésnapját látványos ünnepléssel és egy sokatmondó üzenettel tette emlékezetessé. Az énekesnő közösségi oldalán olyan bejegyzést osztott meg, amelyben sokak szerint egyértelműen arra utal, hogy Ben Affleckkel történt válás után végre újra boldognak érzi magát. Jennifer Lopez 57. születésnapját heteken keresztül ünnepelt Európában. A buli sorozatot egy sejtelmes születésnapi bejegyzéssel koronázta meg, tehát amely a rajongók szerint egyértelmű üzenet volt férjének Ben Afflecknek. Jennifer Lopez Instagram oldalára feltöltött felvételén az énekesnő lehúzott ablakkal, lobogó hajjal utazik egy autóban mosolyogva. Mindez Theodore Roosevelt 1910-es híres The Man in the Arena című beszédéből vett hangrészlet kísérte, amely azokat dicséri, akik a kudarcok ellenére is tovább küzdenek. A sejtelmes bejegyzéshez pedig azt írta, ha kitartasz, egyre jobb lesz. J.Lo az elmúlt hónapokban több interjúban is arról beszélt, hogy sokat tanult az elmúlt időszakból. Elmondása szerint az volt a legfontosabb számára, hogy újra megtalálja önmagát, és ne egy kapcsolat határozza meg a boldogságát. Úgy fogalmazott, ma már sokkal tudatosabban figyel saját igényeire, valamint arra, hogy elegendő időt fordítson gyermekeire, családjára és önmagára. A rajongók szerint az énekesnő a mostani Instagram bejegyzésével is pontosan erre utal. Vele is foglalkozik a borsonline.hu felület.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Béres Anett való világos szereplésre hozta meg számára az országos ismertséget 22 évvel ezelőtt. Az akkor 20 éves lány szinte egyik pillanatról a másikra híres lett, de ez nem szállt a fejébe, sőt, eszébe sem jutott, hogy esetleg otthagyja a munkahelyét és a celebkedésből élje meg. Ez pedig máig nem változott. Ugyan Béres Anett Sáfrány emesével megnyerte az Ázsia Express 2024-es évadát, és nem sokára a Fan VIP 2026-os évadában is láthatjuk majd. Mindenre csak hobbiként tekint, de közben teljesen hétköznapi életet él. Erről mesélt most a Borsnak. Béres Anett nemrég töltötte be a 45. életévét, és jobban nem is érezhetné magát a bőrében. Úgy tűnik, sikerült tökéletes egyensúlyt találnia az ismertség és a hétköznapi élete között, amit bizony nem mindenki tud megvalósítani. Szerencsésnek érzem magam, mert én tényleg szeretem a munkámat. Bennem nincs olyan érzés, hogy jaj, már megint hétfő, megint dolgozni kell, hanem mindig szeretettel megyek be a szalomba, és nagyon kedvelem a vendégeimet is, kezdte Anett. Fogyasztószalonom van egyébként, és azt mondhatom, hogy ez ismertségnek sosem tapasztaltam előnyét vagy hátrányát, nem is reklámoztam soha a munkámat, sőt, az emberek igazából nem tudják, hogy kihez jönnek, csak ott ismernek meg engem, szóval nem úgy tekintenek rám, hogy én ismert vagyok, hanem ugyanolyan emberként kezelnek, mint mindenki más, ami számomra nagyon pozitív, mert én sem gondolok celebként magamra, teljesen hétköznapi embernek tartom magam, aki teljesen hétköznapi életet él, és néha szerepel műsorokban, mesélte nevetve. Az egykori valóság show sztár bevallotta, valójában már 20 évvel ezelőtt is azzal foglalkozott, amivel most. A való világ 2004-ben volt, tehát most már 22 éve, úgyhogy nyilván tudom és megszoktam, hogy ismert vagyok, de nem foglalkozom vele különösebben. Szerintem lehet, hogy én vagyok az egyetlen olyan ismert ember, főleg aki hirtelen lett ismert, tehát nem olyan énekes vagy színész, aki megdolgozott a hírnévért, aki ugyanabból él, és legalább az egyik munkája máig ugyanaz, mint amikor megismerték. Szóval én akkor is dolgoztam, és azóta is folyamatosan, hiába kapom meg mindig, hogy nem. Úgyhogy soha nem volt olyan, hogy én a celebség segítségből éltem volna, magyarázta. És hogy mit mondott még ezen kívül Béres Alett, elolvashatják a borsonline.hu oldalon.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Szóval folytatjuk a Friss Infókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, aztán visszatérek majd a dalokkal. Hallgassanak rá!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
6: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Tovább fokozódik a hőség. Hamarosan leállítják a paksi erőmű működését. Mától ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. A Duna vízszintjének további apadása miatt felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be a Paksi atomerőmű. Valószínűleg kedden vagy szerdán teljesen leállítják az atomerőművet, ezt már a miniszterelnök közölte tegnap délután. Magyar Péter elmondta, hogy amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő emellett bejelentette azt is, hogy ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény így teljes kapacitással működhet. A Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakciójának vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, hogy mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. A KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem készült fel időben a kánikula okozta kritikus helyzetre. Rétvári Bence közösségi oldalán azt írta, választ vár arra, hogy miért pont egy ilyen kritikus időszakban cserélték le az MVM vezetését. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. Egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több cég csökkenti az áram és a vízfelhasználást, valamint otthoni munkavégzést rendelnek el dolgozóiknak. Takarékossági intézkedésekről döntöttek az állami vállalatoknál is. Mérsékli az energiafelhasználást mások mellett a MÁV, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a közmédia. Az országgyűlésben elhalasztották a jövő hétre összehívott rendkívüli parlamenti üléseket a villamos energiaválság helyzet miatt. Ma újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, az alkalomból a MÁV egész napos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas Koncert Fúvós Zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. Sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő akció célja, hogy kiszűrjék a száguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen.
2: Az időjárásról.
8: Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehet zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Most folytatjuk dalokkal, jön majd többek közt Madcon, Zola, itt lesz velünk NMRA, valamint a TNT is. Én is itt leszek, én énekelni nem fogok, de a programokat ajánlani igen, valamint szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csár. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovascentrum. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át ezután. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglé!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. Ez szól majd a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Tovább fokozódik a hőség. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Megkezdődött az idei balatonátúszás. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. A Duna vízszintjének további apadása miatt felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be a Paksi atomerőmű. Valószínűleg kedden vagy szerdán teljesen leállítják az atomerőművet, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. Ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény így ismét teljes kapacitással működhet. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. A következő években 4 gigawattnyi szélerőmű és hálózatfejlesztést tervez a kormány uniós forrásból, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, összességében mintegy 4000 megawattnyi, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek. Az energiabiztonság erősítése érdekében bővítik a hálózatot is. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendeltek el dolgozóiknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így Budapesten pedig lekapcsolják a díszkivilágításokat. Elhalasztották a jövő hétre összehívott rendkívüli parlamenti üléseket. A lakosságot arra kérik, hogy ne a kritikus időszakban 17 és 22 óra között használja a mosógépet és a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel, és mellőzze az autómosást, medencefeltöltést. Több ezer vírusos levelet küldtek szét a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtökön eljuttatott e-mailek feladójaként valótlanul a SOTE Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az intézmény azt kéri a címzettektől, hogy ne nyissák meg a leveleket, ne kattintsanak a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra, és az üzenetet azonnal töröljék a postafiókjukból. Reggel 7 órakor elrajtolt a 44. Balatonátúszás. A versenyre csaknem 11 ezer nevezés érkezett. Az indulók három táv közül választhattak. A hagyományos Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszásra és a száposok számára meghirdetett balatonátúszásra, valamint a féltávú úszásra is lehetett jelentkezni.
2: Az időjárásról.
8: Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehet elszórtan zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.

0: kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-tön a mikrofonnál Süveges András, a jó reggelt Ceglét folytatódik dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek mára a csillagok. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: is folytatjuk itt a 92-t, ön a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottója az, hogy amikor a siker ott kopogtat az ajtódon. Na mindjárt kiderül, hogy miért ez az. Kos, ma hiába tárul fel előtted egy új lehetőség, nem biztos, hogy élni is akarsz vele. Talán egy belső hang arra figyelmeztet, hogy még nincs itt az ideje a döntésnek. Ha ezt érzed, valóban ne tégy semmit, csak is akkor változtass az életmódodon, ha azt érzed, itt van az ideje. Hamarosan eljön az is, ne aggódj! Bika, vannak, akikkel kapcsolatban úgy érzed, nagyon sok bepótolni valótok van, és talán ma meg is nyílik a lehetőség, hogy lépéseket tegyél ez irányban. Igyekezz megadni a módját a dolgoknak, de túlzásokba azért ne es. Tedd emlékezetessé az ismét együtt eltöltött időt. Ikrek, az utóbbi időben talán úgy érezted magadat, mintha egy sűrű köt ereszkedett volna körét, mely rátelepedett az elmédre is, és nem nagyon találtad a kiutat ebből az unalmas szürkeségből. Ma azonban utat törhet magának a napfény, tisztában látsz, és végre el is indulhatsz újra felfedezni, élvezni a világot magad körül. Rák! Ma valaki olyat mond vagy tesz, amelytől kellemetlenül érzed magadat. Legyen az igazságtalan kritika, vagy ez, vagy sértés, igyekezz minél kevésbé látható módon tudomást venni róla. Hidd el, egy provokációt azzal lehet a legjobban kivédeni, ha amennyire csak lehet figyelmen kívül hagyod, így nem tudja elérni a célját. Oroszlán, az emberek általában szinte mindenben szakértőnek hiszik magukat, és ezt mostanában te is megtapasztalhatod. Mindenkinek van véleménye, sokszor olyan kérdésekről is, amelyek komoly tudományos hátteret igényelnének. Neked azonban nem kell ezeket figyelembe venned, csak is megbízható forrásból tájékozódj, és ne hagyd, hogy a tudattalan tömeg befolyásoljon. Szűz, az elmúlt időszakban lehet, hogy te magad is külső hatásra téves következtetéseket vontál egy kialakult helyzetről, és most talán emiatt kellemetlenül érzed magadat. Nem a gyengeség azonban, ha valaki képes változtatni a véleményén, ha a sors úgy hozza. Ez inkább az egészséges lélek jellemzője. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglét!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, néha kimondott szónak sokkal nagyobb ereje van bármely tettnél, és ma ezt te is megtapasztalhatod. Nagy az esély annak ugyanis, hogy valaki talán nem is teljesen szándékosan olyat mond, amitől megváltozhat az egész hozzávaló viszonyod. A kérdés az, hogy ennek végül örülni fogsz, vagy sem. Skorpió, majd nem is olyan régen még megoldhatatlannak tűnő problémára találhatsz megoldást, és ettől talán megváltozik néhány prioritás is az életedben. Belekezdhetsz valami újba, majd lemondhatsz valamiről, ami már nem szolgálja az érdekeidet, vagy károsnak ítélsz. Bárhogy is lesz, a mai nap mérföldkőnek számít majd, ha később visszatekintesz rá. Nyilas, ma egy szituációban talán önzőnek tűnhetsz valaki szemében, de vannak olyan helyzetek, amikor így is nemet kell mondanod. Most ugyanis saját magaddal kell törődnöd, mert ha az energiádat elpazarolod, végül hosszú távon bajba kerülhetsz. Vállald hát fel ezt most, ha kell, még feszültség árán is. Bak, lehet, hogy ma reggel felkelve nem pontosan azt a képet láttad magadról a tükörben, amit szerettél volna, de hidd el, nincs semmi probléma a külsőddel, a gond a fejedben van. Azzal, ahogyan önmagadat látod, talán az elmúlt napokban kisé megcsappant az önbizalmad, de hidd el, ez csak átmeneti jelenség. Ma ugyanis vár rád egy pozitív hír, egy siker, és egy csapásra megváltozhat minden. Vízöntő, lehet, hogy az elmúlt napokban kisé nyomott volt a hangulatod, de ez talán elsősorban a külső tényezőknek volt köszönhető, ma azonban változhat a helyzet. Minden arra mutat ugyanis, hogy ma kisüt rád a nap minden értelemben. Jó hírek, sikerek és kedvező új feltételek várnak. A legnagyobb gondod az lehet, melyiket választ az utóbbiak közül, és végül halad. csalnak. Ma ne bízd meg elsőre teljesen a saját értékítéletedben sem, mert előfordulhat, hogy csalódni fogsz. Legyen meg benned a kételj, hogy nem látsz mindent, ne vonj le következtetéseket meggondolatlanul. Különösen akkor legyél óvatos, ha valaki láthatóan nagyon szeretne meggyőzni téged valamiről. Elemezd a helyzetet, és dönts később. Mára ezt üzenték a csillagok.
2: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Friss információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal a jó reggel Ceglédet, utána pedig a közös ismerősökkel. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább fokozódik a hőség. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Megkezdődött az idei balatonátúszás. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. A Duna vízszintjének további apadása miatt felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be a Paksi atomerőmű. Valószínűleg kedden vagy szerdán teljesen leállítják az atomerőművet, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. Ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény így ismét teljes kapacitással működhet. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. A következő években 4 gigawattnyi szélerőmű és hálózatfejlesztést tervez a kormány uniós forrásból, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, összességében mintegy 4000 megawattnyi, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek. Az energiabiztonság erősítése érdekében bővítik a hálózatot is. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendeltek el dolgozóiknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így Budapesten pedig lekapcsolják a díszkivilágításokat. Elhalasztották a jövő hétre összehívott rendkívüli parlamenti üléseket. A lakosságot arra kérik, hogy ne a kritikus időszakban 17 és 22 óra között használja a mosógépet és a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel és mellőzze az automosást, medencefeltöltést. Több ezer vírusos levelet küldtek szét a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A csütörtökön eljuttatott e-mailek feladójaként valótlanul a SOTE Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az intézmény azt kéri a címzettektől, hogy ne nyissák meg a leveleket, ne kattintsanak a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra, és az üzenetet azonnal töröljék a postafiókjukból. Reggel 7 órakor elrajtolt a 44. balatonátúszás. A versenyre csaknem 11 ezer nevezés érkezett. Az indulók három táv közül választhattak. A hagyományos Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres úszásra és a száposok számára meghirdetett balatonátúszásra, valamint a féltávú úszásra is lehetett jelentkezni.
1: Az időjárásról.
2: Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehet elszórtan zivatar. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: felfedezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este addig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal, hiszen szokás szerint 12 óra után jön majd hétvégi válogatásunk, három beszélgetéssel, nem négyel, meg a zenékkel persze. Reklámok után folytatjuk kiváló slágerekkel, hamarosan programokat ajánlok és szólok az időjárástól is, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással, Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
2: Reklámot hallottak.
4: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és víziős tények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió FM 92.

Kedves hallgató, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.

0: a mai reggelműszak utolsó felvonása. Ismerőszó, majd hamarosan a hírek után azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Tovább fokozódik a hőség. Hamarosan leállítják a paksi atomerőművet. Már lehet pályázni a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A Duna további apadása miatt felére csökkentették a paksi atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét, jelentette be a Nukleáris Energetikai Vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, hogy kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. 100 halomvattán azonban ma már újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt, közölte a testület illetékes szóvivője. Hozzátette, hogy szorosan figyelemmel kísérik az elektromos áramellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagyváros és nagyfogyasztó is. Győrben és Szegeden lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, Székesfehérváron a stadion és az aréna klímaberendezéseit is. A Magyar Közút a hidak díszkivilágítását kapcsolja le a hétvégére, a Budapest Airport pedig csökkenti a légkondicionálók teljesítményét. A közút és a reptér üzemeltetője hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságot. Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény élére. Gerencsér Judit az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékeli Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsai Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett. Már lehet pályázni a Nemzeti Filmintézet elnök vezérigazgatói posztjára. Olyan embert keresnek, akinek legalább 5 éve szakmai és vezetői tapasztalata van a filmipar területén, és nemzetközi kapcsolatai is vannak. Jelentkezni szeptember 14-éig lehet. Nosztalgiajáratok várják az érdeklődőket augusztus minden hétvégén a fővárosban, közölte a BKK. Szombatonként a Pesti Dunaparton, vasárnaponként pedig a Budai Rakparton közlekednek a különféle patinás villamosok. Zugló és Zugliget között ikonikus Ikarusz autóbuszokra szállhatnak fel az utasok vasárnaponként. A muzeális járművek több más vonalon is felbukkannak, és lesz közöttük egyebek között 70 éves troli, 115 éves villamos vagy kabrió busz is. Részletek a BKK weboldalán olvashatók.
2: Az időjárásról.
9: Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehetnek zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pili és csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszon

0: kellemes ébredezést a kénysőnk előttek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, a mikrofonnál egyébként Süveges András, ez annyira nem fontos, szóval folytatjuk kiváló közös ismerősökkel, hamarosan pedig a mai nappal, augusztus első napjával foglalkozok egy picit, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2020 26. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Következzen egy friss

0: unokák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Páma, Gusztáv, Zsófia, Alfonsz, Fodor és Péter nevű ismerőseiket is. A boglárka újabb keletű magyar néva boglárka virágnéből, jelentése fémveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, gombalakú építmény, virágnév. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Mindjárt folytatjuk, persze a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Hihetetlen, de igaz, hogy 45 évvel ezelőtt először sugározta műsorát az MTV zenei televízió csatorna. Egyébként télben kezdődött az adás, az első lejátszott dal a Video Killed Radio Star volt, a The Buggles Star. 1960-ban megjelent Chuck Berry... 1960-ban megjelent Chubby Checker Twist című dala. 1980-ban ezen a napon George Harrison létrehozta produkciós irodáját. 1964-ben született Adam Duritz, amerikai énekes, a Cutting Crows együttes tagja, és 1959-ben látta meg a napvilágot Joe Elliott, énekes, a Def Leppard együttes tagja. Egy angol hard rock együttestről van szó, csak a nagyon fiataloknak mondom, amely a brit heavy metal új hullámával tűnt fel. Rick Savage basszusgitáros, Pete Willis gitáros és Tony Kenning dobos tínédzserként alapította ezt a zenekart 77-ben Sheffieldben. Nem sokkal később Joe Elliott, a születésnapos énekes csatlakozásával felvették a Def Leppard nevet. Az eredeti dobos helyére hamarosan az akkor mindössze 15 éves Rick Allen érkezett, majd Steve Clark gitárossal egészültek ki. 80-as bemutatkozó albumuk már 1980-as bemutatkozó albumukon már megkezdték az eltávolodást a heavy metaltól a közérthetőbb hard rock felé. Az albumon szereplő Bringing on the Heartbreak volt az egyik legelső heavy metal videó, amit az MTV is a műsorára tűzött. Ennek köszönhetően a 80-as években Matt Lynch producer irányításával készített albumaik az Amerikai Egyesült Államokban multiplatina státuszt értek el, és rajongók millióit hódították meg világszerte az együttes számára. Rick Allen dobos 1984-ben csak egy érdekesség, szóval 84-ben szilveszterkor autóbaleset következtében elvesztette bal karját, de pár hónappal a baleset után egy speciális elektronikus dobon újra játszani kezdett, majd visszatért a zenekarba. Kereskedelmileg legnagyobb sikereiket a 87-ben megjelent Hysteria albumukkal aratták, mely egyaránt vezette a brit és az amerikai albumlistát. A lemezből mára több mint 20 millió példány kelt el, és olyan kis lemezen is kelendő slágereket tartalmaz, mint a Pure Some Sugar on Me, a Hysteria, vagy a Rocket, és még sorolhatnám, vagy annak idején a Billboard 100-as listát vezető Love It. 1991. január 8-án újabb tragédia érte a csapatot, amikor az alkoholizmussal küzdött Steve Clark gitáros gyógyszer túladagolásban meghalt. Helyére Vivian Campbell érkezett a Whitesnake-ből és a Dio együttesből. Remélem jól kell. Helyére Vivian Campbell érkezett a Whitesnake-ből, akivel továbbra is sikerült megőrizniük népszerűségüket. Joe Elliott, tehát a Def Leppard dobosa ma ünnepel, na náhogy a zenekar következik itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, most itt a Jó reggelt Ceglédben jönnek a legfrissebb információk, aztán a dalok és még egy születésnapos zenésszel, egészen pontosan egy rapperrel foglalkozok, úgyhogy ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább fokozódik a hőség. Hamarosan leállítják a paksi atomerőművet. Már lehet pályázni a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A Duna további apadása miatt felére csökkentették a paksi atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét, jelentette be a Nukleáris Energetikai Vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, hogy kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. 100 halomvattán azonban ma már újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt, közölte a testület illetékes szóvivője. Hozzátette, hogy szorosan figyelemmel kísérik az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagyváros és nagyfogyasztó is. Győrben és Szegeden lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, Székesfehérváron a stadion és az aréna klímaberendezéseit is. A Magyar Közút a hidak díszkivilágítását kapcsolja le a hétvégére, a Budapest Airport pedig csökkenti a légkondicionálók teljesítményét. A közút és a reptér üzemeltetője hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságot. Új vezetőket neveztek ki 3 országos közgyűjtemény élére. Gerencsér Judit az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékeli Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsai Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett. Már lehet pályázni a Nemzeti Filmintézet elnök vezérigazgatói posztjára. Olyan embert keresnek, akinek legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalata van a filmipar területén, és nemzetközi kapcsolatai is vannak. Jelentkezni szeptember 14-éig lehet. Nosztalgia járatok várják az érdeklődőket augusztus minden hétvégén a fővárosban, közölte a BKK. Szombatonként a pesti Dunaparton, vasárnaponként pedig a budai rakparton közlekednek a különféle patinás villamosok. Zugló és Zugliget között ikonikus Ikarusz autóbuszokra szállhatnak fel az utasok vasárnaponként. A muzeális járművek több más vonalon is felbukkannak, és lesz közöttük egyebek között 70 éves troli, 115 éves villamos vagy kabrió busz is. Részletek a BKK weboldalán olvashatók.
1: Az időjárásról.
2: Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén lehetnek zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig még egy születésnapos zenésszel foglalkozok, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hallgatók, még egy születésnapossal foglalkoznunk el. 1963-ban született Coolio, Grammy-díjas amerikai rapper, szokkács, színész, producer. Első nagylemeze 94-ben jelent meg. Filmográfiájához olyan tévéműsorok, valamint filmek tartoznak, mint a Bűbájos boszorkák, a Sabrina, a Tini boszorkány, a Duckman, vagy éppen a Futurama. Leghíresebb szám az 1995-ös Gangsta's Paradise, több díjat is nyert, a rapper második nagy lemeze is ugyanezt a címet viseli. 2022. szeptember 28-án Coolio-t egy barátján a Los Angelesben a fürdőszoba padlóján találták meg. Az orvosok halottnak nyilvánították, 59 éves volt. A rendőrség vizsgálatot indított a halála ügyében, bár nem gyanítottak idegenkezűséget. Coolio menedzsere pedig azt nyilatkozta, hogy valószínűleg leállt a szíve. Coolio-t elhamvasztották és magánszertartás keretében búcsúztatták el. Havainak egy részét ezután ékszerekbe zárták a családja számára, a többi amba pedig egy urnába került. Egyébként 2023. április 5-én a Los Angeles megyei halott kémhivatal bejelentette, hogy Coolio fentanil, heroin és metamfetamin véletlen túladagolásában halt meg. Coolio tehát ma ünnepelne, ő következik itt a Ceglét Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Kia Sportage 8 millió 949 ezer forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csár. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó a keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.

0: Istenem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
9: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
10: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
11: Eladnád az ingatlanod?
12: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
11: Bugár Zsanettet.
12: Miért pont őt?
11: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
12: A felkészítésben is segít.
11: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
12: És a kötelező papírok?
11: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
12: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Tizedik Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: Tovább fokozódik a hőség. Országszerte áram- és víztakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Kijevet és környékét bombázták éjjel az oroszok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tovább csökkent a Duna vízszintje, emiatt újabb leállást rendeltek el a Paksi atomerőműben. A nukleáris létesítmény jelenleg már csak 480 megawatt áramot termel, a megszokott 2000 helyett, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hamarosan tájékoztatást ad a védelmi munkacsoport tegnap esti ülésén hozott döntésekről. Közben 100 Halombattán ma már újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérséklik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így például Budapesten lekapcsolják a díszkivilágításokat. Takarékosságra törekednek az éttermek, szálláshelyek, üzletek is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kritikus időszakban 17 és 22 óra között senki ne használja a mosógépet, a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel és mellőzze az autómosást, a medencék feltöltését. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben, a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Még hosszú ideig eltartanak a munkálatok Érdés Százhalombatta határában, ahol kedden csaptak fel a lángok egy komposztáló üzemben. A területen tarló, körbálák és 30 ezer köbméternyi biohulladék gyulladt ki. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tüzet már körülhatárolták és a szemét felét átmozgatták. A helyszínen jelenleg munkagépekkel bontják meg az izzó kupacokat, amelyeket a tűzoltók folyamatosan hűtenek. Ismét orosz rakétatámadások érték éjszaka Kijevet és környékét, legalább 9-en meghaltak, 23-an megsérültek, köztük több gyerek. A becsapódó lövedékek lakóépületeket, üzleteket és autókat is megrongáltak. Sokan a romok alatt rekedtek. Moszkvai közlés szerint hadi üzemeket és katonai logisztikai központokat támadtak az ukrán főváros környékén. Tűz ütött ki a moszkvai Vaszilij Blazsennyi székesegyházban. Az orosz főváros egyik legismertebb épületének első emeletén csaptak fel a lángok, több bútor is megégett. A tüzet rövid idő alatt eloltották. Áldozatokról nem tudni.
2: Az időjárásról.
13: Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 36-39, késő este 28-34 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális

vezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és

0: Kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Itt lesz ez este 6-ig kisebb-nagyobb megszakításukkal, mert hogy 12 óra után jön ismétlő válogatás, négy beszélgetése. Most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlének köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük, mi történt celeb testvéreinkkel, ezért is maradjanak velem.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
4: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovascentrum. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó a keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, mégpedig a blik.hu oldallal új fejezethez érkezett Szabó Zsófi élete. Hurrá! A műsorvezető és szír üzletember férje, hát nem egy egyszerű ember, megtalálta a közös családi otthon, egy Pest megyei település csendes utcájában költöztek be egy impozáns kertes házba, remélem nem cegléden. Ide érkezik majd közös gyermekük is, akit már mindketten nagyon várnak. A csendes kertvárosi környezet jól illeszkedik majd ahhoz az életszakaszhoz, amely Zsófiékra vár az elkövetkező időszakban. Zsófi májusban egy Instagram bejegyzésben osztotta meg az örömhírt, második gyermekét várja, a fonton pedig már jól látható volt a gömbölyödő pocakja is, a képhez egy sokat mondó meghitt üzenetet is társított. Egy új fejezet, már nagyon vár anyukád és apukád, de talán a testvéred Mendel a legjobban. Olvashattuk a posztjában, majd nem sokkal később Szabó Zsófi szakmai téren is lezárt egy korszakot, búcsút intett a TV2-nek és a reggeli magazinnak, a Mokkának. A gyermek azonban már nem abba az otthonba érkezik majd, ahol Zsófi eddig lakott. A műsorvezető ugyanis a kedvesével egy tehetős, szírszármazású üzletemberrel, akihez szűk körben hozzá is ment, új házat kerestek maguknak, és meg is találták egy másik Pest megyei településen, melyre olvasó riporterünk, írja a portál, János hívta fel a figyelmet, akinek sikerült is lefotózni a férfit, amint elhajt a ház elől. A környéken dolgozom, és már többször láttam erre a férfit, időként Zsófi és az édesanyja is felbukkant már az utcán. Többször láttam már őket az újságban vagy a tévében, hát még nyilván, mert ott dolgozott a Zsófi. Bizonyára elkél a segítség a gyermekvárás hónapjaiban, mesélte a lapnak János, az olvasó riporter. Az aranyároknak elsőként a könyök csendje tűnhet fel. Megtudtuk, írja a blik.hu oldal, az utca napközben is nyugalmas. Szinte kihalt, átmenő forgalom alig akad. Lényegében csak az itt élők és a vendégeik járnak erre. A hely ideális választás lehet azok számára, akik a főváros közelségét szeretnék ötvözni a kertváros élet nyugalmával. Az interneten szabadon elérhető tulajdoni lapok adatai alapján a pár még áprilisban jutott az ingatlanhoz, amely Zsófi nevére került. A csaknem 2000 négyzetméteres telken álló ház egy olyan utcában áll, ahol a nyugalom és biztonság az egyik legfontosabb érték. A nagy kert és a tágas családi ház hosszú távon is ideális otthont jelenthet. Bőven van lehetőség arra, hogy Zsófi első házasságából született fia Mendel és a születendő közös gyermek jól érezzék magukat. Kerestük Zsófit, írja a Blik, hogy meséljen arról, hogyan választották ki párjával az ingatlant, de nem reagált. A lap által kérdezett ingatlanpiaci szakértő szerint a Pest megyei település évek óta Budapest egyik legnépszerűbb agglomeráció célpontja, a kiváló autópálya kapcsolat, valamint a folyamatosan fejlődő infrastruktúra miatt sok család dönt a költözés mellett. Na hát azt nem tudtuk meg, hogy hol van ház, mondjuk annyira nem is fontos, meg az se, hogy mennyit ér, de én hát nyilván kíváncsi vagyok, megnéztem ezt a bizonyos házat. Hát nem

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk lapszemlével, itt a 92-tön egészen pontosan a blik.hu oldallal. Ábel Anita és Liptai Klaudia barátsága már több mint 30 éve tart, ám nem volt mindig zökkenőmentes. Csak szabadon YouTube csatornán a két műsorvezető bevallotta, időnként volt, hogy ők is eltávolodtak egymástól. A versenyhelyzet miatt hónapokra, sőt évekre teljesen megszakadt a kapcsolat. Ábel Anita és Liptai Klaudia nagyjából ugyanabban a korszakban lettek ismert műsorvezetők, hasonló temperamentummal, intelligenciával és humorral, ezért a szakma és a közönség is gyakran egymáshoz mérte őket. Bár barátságuk is 3 évtizede tart, nem tagadják, hogy nem egyszer tartottak hosszabb szünetet. Volt, hogy hónapokig, sőt, évekig nem beszéltek egymással. A két műsorvezető a most induló Csak Szabadon YouTube csatornán őszintén beszéltek arról, hogy a szakma is rányomta a bélyegét a kapcsolatukra, és a sokszor leginkább a környezetük által teremtett versenyhelyzetet időnként már maguk is elhitték. Mai fejjel már egyikük sem hibáztatja másokat a múltbeli törésekért. Nem mindig tudtam jó barát lenni, nem azért, mert féltékeny voltam rád, inkább azért, mert nem hittem eléggé saját magamban. Azt gondolom, amikor valaki nem tud őszintén örülni a másik sikerének, annak legtöbbször nem a másik az oka, hanem saját maga, vélekedett Ábel Anita. Klaudia pedig hozzátette, 50 felett ő már más szemmel kezdte nézni az emberi kapcsolatait. Rájöttem, hogy rendbe akarom tenni azokat a kapcsolataimat, melyek igazán fontosak voltak az életemben. Már nem akarok haragban lenni azokkal, akik számítanak, hangsúlyozta a Story magazin szemléje szerint. A beszélgetés során szóba került több régi sztori is kettejük barátságáról, ám a legszebb pillanat talán másfél évvel ezelőtt történt. A két színésznő már hosszú ideje nem látta egymást, amikor újra összefutottak egy rendezvényen, ahol Klaudia műsorvezetőként, Anita pedig szereplőként volt jelen. Anita bevallása szerint rendkívül izgult a találkozás miatt. Vajon hogyan fogadjuk egymást? Lesz a feszültség? Aztán megláttam és odaléptem mögé, és átöleltem. Nem volt más lehetőség. Vagy így, vagy sehogy. Ahogy megláttam a sziluettjét, egyszerűen örültem, de kifogalmazott Ábel Anita, aki azt is elárulta, még azokban az években is el akart menni a barátnője előadásaira, amikor épp nem beszéltek. Hogy mit mondtak még egymásról a barátnők, Liptai Klaudia és Ábel Anita, ez is kiderül a blik.hu felületről.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerő?

0: után. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Fokozódik a hőség. Tovább csökkent a paksi erőmű teljesítménye. Több Fejér megyei településen is elrendelték a vízkorlátozásokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tovább csökkent a Duna vízszintje, emiatt újabb leállást rendeltek el a paksi atomerőműben. A nukleáris létesítmény jelenleg már csak 480 megawatt áramot termel, a megszokott 2000 helyett, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Közben Százhalombattán ma már újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Országszerte takarékossági intézkedéseket vezetnek be a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több gyár és szolgáltató cég csökkentette áram- és vízfelhasználását, valamint otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozóknak. Az állami vállalatoknál is mérsékelik az energiafelhasználást. Több nagyvárosban, így például Budapesten is lekapcsolják a díszkivilágításokat. Takarékosságra törekednek az éttermek, szálláshelyek, üzletek is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kritikus időszakban 17 és 22 óra között senki ne használja a mosógépet, a klímát, illetve ne locsoljon kertet ivóvízzel. Vízkorlátozás elrendelését kérte 6 Fejér megyei település önkormányzatától a szolgáltató. A Fejérvíz ZRT közölte, a hőségriadó időtartamára Tabajdon, Mányon, Felcsúton, Etyeken, Vasszélypusztán és Alcsúddobozon korlátozásokat vezetnének be, hogy megelőzzék a megnövekedett vízfogyasztás miatt kialakuló ellátási problémákat. Hozzátették, az üzemeltetési területükön jelenleg mindenütt stabil az ivóvízellátás. A klímaberendezés meghibásodása miatt nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya. A jelenleg kezelt pácienseket ideiglenesen másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Az ellátásuk folyamatos és biztonságos, közölte az intézmény főigazgatója. Tegnap a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén is tönkrement a légkondicionáló berendezés. A hiba elhárítása mindkét esetben folyamatban van. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására létrehozott két állami cég. Az országos közlekedés szervező működteti majd a szolgáltatást, alakítja ki a menetrendeket és tarifákat, illetve ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli majd a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Ebben a hónapban is várja a filmkedvelőket a Városligeti Kertmozi. Még 8 ingyenes alkalmat terveznek az augusztus 19-éig tartó nyári szezonban. Szerdánként, péntekenként és szombatonként este 6 órával kezdődnek a vetítések. Látható egyebek között a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, vagy a Kung Fu Panda című film is.
2: Az időjárásról.
8: Tovább fokozódik a kánikula, országszerte süt a nap. Száraz idő, várható eső egyáltalán nem lesz, és legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 36 és 39, késő este 28 és 34 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
9: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pili csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismeret.

0: 2 óra után jön majd hétvégi válogatásunk 4 beszélgetéssel. Most meg a dalok, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára elsősorban, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Folytatjuk azonnal, tehát muzsikákkal, tartsanak velem!
1: FM 92.9

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Hey, információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és illetően megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csár. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó a keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottója az, hogy amikor a siker ott kopogtat az ajtódon. Na mindjárt kiderül, hogy miért ez az. Kos, ma hiába tárul fel előtted egy új lehetőség, nem biztos, hogy élni is akarsz vele. Talán egy belső hang arra figyelmeztet, hogy még nincs itt az ideje a döntésnek. Ha ezt érzed, valóban ne tégy semmit. Csak is akkor változtass az életmódodon, ha azt érzed, itt van az ideje. Hamarosan eljön az is, ne aggódj. Bika, vannak akikkel kapcsolatban úgy érzed, nagyon sok bepótolni valótok van, és talán ma meg is nyílik a lehetőség, hogy lépéseket tegyél ez irányban. Igyekezz megadni a módját a dolgoknak, de túlzásokba azért ne es. Tedd emlékezetessé az ismét együtt eltöltött időt. Ikrek, az utóbbi időben talán úgy érezted magadat, mintha egy sűrű köt ereszkedett volna körét, mely rátelepedett az elmédre is, és nem nagyon találtad a kiutat ebből az unalmas szürkeségből. Ma azonban utat törhet magának a napfény, tisztában látsz és végre el is indulhatsz újra felfedezni, élvezni a világot magad körül. Rák! Ma valaki olyat mond vagy tesz, amelytől kellemetlenül érzed magadat. Legyen az igazságtalan kritika, vagy ez, vagy sértés, igyekezz minél kevésbé látható módon tudomást venni róla. Hidd el, egy provokációt azzal lehet a legjobban kivédeni, ha amennyire csak lehet figyelmen kívül hagyod, így nem tudja elérni a célját. Oroszlán, az emberek általában szinte mindenben szakértőnek hiszik magukat, és ezt mostanában te is megtapasztalhatod. Mindenkinek van véleménye, sokszor olyan kérdésekről is, amelyek komoly tudományos hátteret igényelnének. Neked azonban nem kell ezeket figyelembe venned, csak is megbízható forrásból tájékozódj, és ne hagyd, hogy a tudattalan tömeg befolyásoljon. Szűz, az elmúlt időszakban lehet, hogy te magad is külső hatásra téves következtetéseket vontál egy kialakult helyzetről, és most talán emiatt kellemetlenül érzed magadat. Nem a gyengeség azonban, ha valaki képes változtatni a véleményén, ha a sors úgy hozza. Ez inkább az egészséges lélek jellemzője. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, néha kimondott szónak sokkal nagyobb ereje van bármely tettnél, és ma ezt te is megtapasztalhatod. Nagy az esély annak ugyanis, hogy valaki talán nem is teljesen szándékosan olyat mond, amitől megváltozhat az egész hozzávaló viszonyod. A kérdés az, hogy ennek végül örülni fogsz, vagy sem. Skorpió, majd nem is olyan régen még megoldhatatlannak tűnő problémára találhatsz megoldást, és ettől talán megváltozik néhány prioritás is az életedben. Belekezdhetsz valami újba, vagy lemondhatsz valamiről, ami már nem szolgálja az érdekeidet, vagy károsnak ítélsz. Bárhogy is lesz, a mai nap mérföldkőnek számít majd, ha később visszatekintesz rá. Nyilas, ma egy szituációban talán önzőnek tűnhetsz valaki szemében, de vannak olyan helyzetek, amikor így is nemet kell mondanod. Most ugyanis saját magaddal kell törődnöd, mert ha az energiádat elpazarolod, végül hosszú távon bajba kerülhetsz. Vállald hát fel ezt most, ha kell, még feszültség árán is. Bak, lehet, hogy ma reggel felkelve nem pontosan azt a képet láttad magadról a tükörben, amit szerettél volna, de hidd el, nincs semmi probléma a külsőddel, a gond a fejedben van. Azzal, ahogyan önmagadat látod, talán az elmúlt napokban kicsi megcsappant az önbizalmad, de hidd el, ez csak átmeneti jelenség. Ma ugyanis vár rád egy pozitív hír, egy siker, és egy csapásra megváltozhat minden. Vízöntő, lehet, hogy az elmúlt napokban kicsi nyomott volt a hangulatod, de ez talán elsősorban a külső tényezőknek volt köszönhető, ma azonban változhat a helyzet. Minden arra mutat ugyanis, hogy ma kisüt rád a nap minden értelemben, jó hírek, sikerek és kedvező új feltételek várnak. A legnagyobb gondod az lehet, melyiket választ az utóbbiak közül. És végül halak, ma ne bízd meg elsőre teljesen a saját értékítéletedben sem, mert előfordulhat, hogy csalódni fogsz. Legyen meg benned a kételj, hogy nem látsz mindent, ne vonj le következtetéseket meggondolatlanul. Különösen akkor legyél óvatos, ha valaki láthatóan nagyon szeretne meggyőzni téged valamiről. Elemezd a helyzetet, és dönts később. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: kedves hallgató, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Like when you said you felt so happy.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal, a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Fokozódik a hőség. Már a hétvégén leállíthatják a paksi erőmű működését. A közlekedésben és teherszállításban is energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A tervezetnél korábban akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A Magyar Villamos Energiaipari Átvételi Rendszerirányító életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt. Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, kötelező fogyasztáscsökkenést rendelhetnek el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátozzák. A klímaberendezés meghibásodása miatt nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya. A jelenleg kezelt pácienseket ideiglenesen másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Az ellátásuk folyamatos és biztonságos, közölte az intézmény főigazgatója. Tegnap a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén is tönkrement a légkondicionáló berendezés. A hiba elhárítása mindkét esetben folyamatban van. Az egészségügyi ellátás gyerekbarátabbá és biztonságosabbá tételéről egyeztetett a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakértőivel az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. Ehhez azonban nem csak megfelelő környezetre, hanem felkészült szakemberekre és egyértelmű irányelvekre van szükség. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében. Ezzel naponta 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az intézkedés a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban lesz érvényben. A korlátozás alól csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, alapellátást lehetővé tévő szerelvények jelenthetnek kivételt, például amik pont a működő erőműveket szolgálják ki.
2: Az időjárásról.
4: Tovább fokozódik a hőség. Ma a túlnyomóan napos idő mellett legfeljebb az északnyugati határszélnél, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Ma több helyen, holnap az északi sávban élénkülhet meg a szél, míg a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 17 és 22, holnap napközben 34 és 40 fok között alakul. Az előrejelzés szerint a következő héten még nem várható enyhülés.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le és felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le és felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le és felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le és felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le és felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le és felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár a következő órákban, meg ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hiszen jön hétvégi válogatásunk 4 beszélgetéssel, meg persze szólnak a dalok is, tartsanak velem.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, induljon tehát hétvégi válogatásunk, melyben ma négy anyagunkat hallatják. Az első két órában agrártémák kerülnek terítékre, előbb a szántóföldi hírek, majd egy óra után a szőlőkbe látogatunk ki Klémen Györggyel. Kettő óra után ceglédi nyári programokat ajánl figyelmükbe Détári Lukács Ágnes. Három óra után pedig a Magyar Birkózó Szövetség új elnökével hallatnak interjút. Ő nem más, mint Lőrinc Tamás, cegléd olimpiai bajnok birkózója. Már is indul első interjúnk, melyben az aratás tapasztalatairól és a közeljövő terveiről faggatja Szatmári Gábor a falugazdászt, Bíró Györgyöt.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, tehát az agrárium házatáján nézünk szét most egy kicsit a következő percekben. Ebben Bíró György falugazdász lesz most is az állandó szakértőnk segítségünkre. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, szervusz!
2: Szervusz, köszöntelek, köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
1: Hát ugye Péter Pálon már jól túl vagyunk, és ugye akkor szokott a hagyományok szerint kezdődni az aratás a különféle gabonafélékkel. Hát már előtte sem voltak igazán optimisták a gazdák. Mi a helyzet? Hogyan sikerült végül is ez az aratás itt ezen a környéken, főleg erre vagyok kíváncsi nyilván, és mit hoztak az eredmények? Mennyire volt indokolt az a kis pesszimizmus?
2: Hát sajnos indokolt volt.
1: Azt kell mondjam,
2: hogy az indokolt volt. Ugye itt még tavasszal beszélgettünk, akkor még azért úgy szebb jövőt láttunk, vagy legalább nagyon-nagyon bíztunk benne, hogy hát, ha jobb lesz. Hát sajnos ez a most már 22 óta tartó tendencia nem tört meg. Aha. Az idei év is a száraz szelet követ egy száraz tavasz, ami meleg is volt, ugye a gabonák fejlődéséhez, még az ősz meg a tél úgy valahogy, tehát egyébként nem, tavasszal nem néztek ki rosszul a gabonák, viszont a száraz, meleg április, igen, nem volt tartalék víz a talajba, nem kapott utánpótlást, ott úgy gyakorlatilag a gazdák szeme láttára elsorvadta. Nem pusztult el, tehát nyilván lett termés, de az, ahogy ott lehetett látni, hogy én is voltam kint, és akkor gyakorlatilag a nyúl kilátszott belőle májusba.
1: Tehát igen, hát az
2: két láb rád, de akkor is nem szabadna, tehát meg bele lehetett látni a sorába, tehát egy gabonatábla akkor szép, amikor legalább olyan comb középig ér, vagy derékig, igen, és akkor úgy összeborul, mint
1: jó, hogy... Jó, a zsiráfot nem kéne eltakarni.
2: Nem, de azért, nyilván, igen, szóval ilyen kis állatok azért nem szabad, hogy kilátszanak belőle. Hát az a termés átlagokon is meglátszott, nyilván nem volt szalma, nem volt tápanyag.
1: Hány tonnás átlagok jöttek itt ki?
2: Hát olyan 2 és 4 között.
1: Fú.
2: Nagyjából 3-3,5 az átlag.
1: Hát azért 6-7 körül kezd elégedett lenni a gazda,
2: hát
1: ugye?
2: Igen, fölött mondjuk azt, hogy jó. Hát ez egy olyan fél termés.
1: Minőség?
2: Nem nagyon nézték a fölvásárlók, mert megfelelt általában mindenki, tehát átvették, nem volt probléma.
1: Na, az még
2: nyilván,
1: jó.
2: Mert biztos beszéltünk már erről is, tehát van 1000 meg egy paraméter, amit lehet nézni, hogyha kötözködni akarnak, most nem bántam őket, de szóval...
1: Ja, akkor tudnak.
2: Tudnak, tehát most tényleg korrektül, tehát megvették mindenkitől, sikert néztek, leginkább siker megvolt, akkor jó, rendben van, kész.
1: Igen.
2: Nem, tehát nekik is szükségük volt a...
1: Ha van siker, meg van a siker.
2: Hát nem, de igen. Szóval igen, legalább ezen volt valami termés. Ugye talán még az Árpában voltak kiugró termések, tehát ahhoz képest, tehát ott voltak ilyen 6-7 tonnákat is hallottam.
1: No. Hát az a legkorábbi, ugye?
2: Igen, az valahogy, az valahogy jobban tolerálta. Ez nem mindegyik, tehát azért ez ritkaság volt, de volt. Tehát búzában azért nem voltak ilyen, nem hallottam ilyen szép búzáról, tehát hát azt kell, hogy mondjuk, hogy...
1: Akkor most nincsenek raktározási gondok?
2: Nincs, az hát kiürül most már lassan minden, tehát az ami pár éve, de igazából nem is volt raktározási gond, de most meg már inkább az van, hogy fölösleges raktárkapacitás lesz, tehát...
1: A hazai szükségleteket ki lehet elégíteni ezzel a mennyiséggel?
2: Ezt kielégítjük, tehát gabonából rengeteget exportálnánk, itt inkább az exportra megy majd kevesebb.
1: Igen.
2: Tehát annyi ez itt megterem.
1: Jó, de legalább itthoni megvan.
2: Így van, tehát országosan is bőfél termés van, tehát ez azért megvan, meg tartalék is van, tehát azért mindig, tehát ez egyik évre másikra, annyira azért nincs nagy baj, hogy most akkor be kelljen vásárolnunk, de hát inkább a gazdás útja ez, mert...
1: Persze, mert hogy ne, hát azért az export, az bizony jó. Hát,
2: ugye x-edik éve tart ez a aszályos időjárás, ami keményen aszályos, régebben is voltak aszályok, de most évekig, de egy év után volt 2-3 jó, ez most folyamatosan 4 éve, most már kezd idegileg is fölőrölni a termelőket. Tehát...
1: Hát most is egy július utolsó napjaiban, 29-én beszélgetünk, hát erre a hétre se nagyon jósoltak semmiféle csapadékot.
2: Nem,
1: most
2: nem,
1: jól jönne egyébként?
2: Jó, persze, még most jól jönne, de nem lesz tehát most még az, ami a napraforgó kukoricán van, akinek van termése, tehát ott is egy része már tönkre ment, de ahol még tudott csövesedni, van rajta termés, annak még nagyon sokat segítene.
1: Aha. Most nem furuljáznak a kukoricák?
2: De egyfolytában, tehát ilyen acélszürke színűek,
1: igen.
2: Összeállva.
1: Ilyen... Milyen szép tud lenni egy szép zöld
2: hát, az tábla. Az a haragos zöld, persze, nagyon szép. Most az a, mint a söprű, úgy állnak főfelé a levelek, szerencsétlenek úgy összehajtják, és hát próbál még életben maradni. Most, hogyha tényleg ilyen nagyon meleg lesz, hát kétséges, hogy mennyi tudja majd túlélni ebből a...
1: Igen, az a betakarítás az mikorra várható?
2: Hát szerintem korán lesz valószínű, hogyha így marad.
1: Ez is tolódik akkor.
2: Ugyan esős idő, akkor azért vissza tudna zöldülni, amelyik életben marad, és akkor az nyilván akkor megszívja magát, akkor az később, de egyébként, hogyha ilyen időm, ilyen száraz lesz az augusztus, és akkor szerintem szeptemberben
1: már, igen.
2: Már menni fog.
1: Pedig ez javában
2: október. Hát ennek október elején kéne elkezdődni optimális esetben. Most biztos, hogy lesz olyan, amit már szeptember legelején. Gyakorlatilag a napraforgóval egyszerre.
1: Igen, kárenyhítésre számíthatnak-e a gazdák is? Térjünk itt át a papírmunkákra, az adminisztrációs teendőkre.
2: Hát ugye, aki bejelentkezett ebbe a rendszerbe, az számíthat rá. Ugye úgy van alapból, hogy aki köt egyéb biztosítás is, tehát ilyen piaci biztosítást, az számíthat a szakigazgatást által megítélt kárjának a 80%-ára, tehát amit kiszámolnak neki az előző termésekből, megy egy általában innen-onnan fölvásárlásából. Akinek nincs ilyen, az 40%-ot kaphat maximum. Ugye ez egy ilyen önkéntes alapon megy, tehát a gazdák befizetéséből kéne fedezni, illetve egy részét hozzateszi az állam, de amikor nagyon nagy a kár, vagy éveken keresztül, most már egy éveken keresztül meg kiürül, akkor nem nincs elég. Hát tavaly a kormány hozzátette, most a miniszter úr ugye azt mondta, hogy valamint dolgoznak, tehát valószínű, hogy most is tervezik, hogy hozzátesznek valamennyit, tehát hogy megkapja mindenki azt, amit papíron megítéltek neki. Ugye azt is segítik ide, de valamit azért hozzátesz, meg átlendít a dolgokon.
1: Egyéb tennivalói vannak-e most így adminisztrációban a gazdáknak?
2: Annak persze, hát ugye itt a támogatásokhoz kapcsolódóan plusz támogatásért ugye vállalnak a gazdák különböző agrotechnikai műveleteket, ugye elvégeznek. Ezeknek a lejelentésére ugye 30 napjuk van elvégzés után, tehát erre figyeljen oda mindenki, hogy ne felejtse el, mert ha ez véletlenül elmarad, akkor ugye az a plusz támogatást, ami egyébként jár neki, meg ha már megcsinálta, akkor tényleg ebben az évben nagyon fontos, tehát minden fillér számít, hogy ne maradjon le. Tehát aki tudja, hogy ilyen volt. Nyilván, aki falugazdásznál adta be a kéremét, ott a kollégák azért értesítik, vagy szólnak nekik, de aki maga csinálta, vagy mással, az azért tudjon róla, hogy ezeket nem volt elég egyszer bejelenteni, hogy megcsinálom, hanem azt ad magát az elvégzés tényét is be kell jelenteni.
1: Igen, tehát ezt azért figyelemmel végig kell kísérni természetesen. Beszélgessünk egy olyan dologról, ami mostanában borzolja a kedélyeket, és egyébként szerintem elsősorban azok kedélyét, akik nem nagyon értenek a mezőgazdasághoz csak. Hát ugye az internet már mindenütt ott van, ha kettőre zárod a lakásajtót, akkor is be tud jönni. Így tehát ez már olyan valóban, és mostanában több fórumon lehetett hallani arról, hogy ugye jó pár éve már annak, amikor mi is beszélgettünk róla, hogy itt Cegléden is működik egy ilyen jégkár mentesítő rendszer, ami arról szólna, ugyebár, hogyha veszélyes felhők közelednek, amiből esetleg nagyobb szemű jég is várható, akkor ez a szerkezet ezüstjodidot?
2: Igen, mit is? Ezüst nitrátot
1: juttat ki a levegőbe, ami által a jégszemek kisebbek lesznek.
2: Te kicsapódik rá a jégkristály, és hamarabb lehull, nem tud akkora a jég.
1: Így van, és nem okoz akkora kárt, stb. Na most ugye hallani arról, hogy ez nem csak a jégkárokat akadályozza meg, hanem egyáltalán a csapadékot is előzi, a jótékony csapadékot is. Még erről nincsen hivatalos vélemény, ha jól tudom, egy magánvéleményt kérek tőled csupán.
2: Hát ez nem csak magánvélemény, tehát igazából mi ennek a rendszernek a működéséről hallottunk, kollégáink ugye jelenleg, akik ezt kezelik, volt, hogy beszéltek nekünk erről, tartottak előadást is. Ugye ez már évek óta, amióta ilyen aszályos időszak van, lehet, hogy már kezdetektől ugye felvetődött mindig, hogy ez befolyásolhatja az időjárást.
1: Igen.
2: Igazából, tehát ezt a minisztériumnak lesz a feladata eldönteni, tehát én még magánvéleményt sem fogok most itt megfogalmazni, inkább csak annyit mondok, hogy tehát vannak pro-kontra. Én ismerem azt az oldalt, akik azt mondják, hogy az nem tudja, most ugye az internetről lehet találni olyanokat, akik azt mondják, hogy de igen. Az én magánvéleményem az, hogy az időjárás, tehát maga az időjárás olyan energiák mozdulnak meg a légkörbe, hogy azt, hogy meleg legyen, hőkupola legyen, azt ezzel nem tudjuk befolyásolni.
1: Azt nyilván nem.
2: Inkább azt lehet majd vizsgálni, én úgy gondolom, hogy azokat a kis helyi lokális záporokat, amiket várnak néha-néha is, mondjuk jósol a meteorológia, tehát a OMS azt mondja, hogy nyitott várható, aztán látjuk, hogy kialakul, aztán feloszlik, hogy ebbe van-e befolyása annak, hogy beindítják ezt a generátort, de ezt tényleg vizsgálni kell, és nagyon meg kell nézni, ez nagyon nehéz, mert amikor ez beindult, akkor beszélgettünk róla, emlékszem, és akkor mondtam, hogy ezt csak úgy tudnák megmondani, hogy ez mennyit segít, hogyha lenne egy, mint a fantasztikus filmekben, egy alternatív valóság, igen, egy másik Magyarország, ahol nincs ilyen, és akkor összehasonlítani, és akkor egy pillanat alatt egy év alatt eldöntenénk, hogy jó vagy rossz.
1: Igen.
2: Itt ez nagyon-nagyon komoly vizsgálatokat igényel. Le lehet állítani a rendszert. Nyilván most azt mondjuk, hogy már mindegy, ha jégesik, csak sok esővel jöjjön, tehát, de azt bele kell gondolni abba is, hogy például Szentes környékén termelik meg most már Magyarországnak a paradicsom, paprika nagyon zömét, tehát majdnem az összeset, vagy nagyon sokat. Ugye őnekik meg az az érdek, hogy ez működjön, mert nyilván egy jég ott aztán lepadlózza a vállalkozót, aki ezt csinálja, tehát itt vannak ellenérdekek is. Nyilván akinek már negyedik éve nullás, mínuszos, mint a éppen csak, hogy túl tud élni, az, és most megint azt látja, hogy tönkrement minden, és most már nincs tartaléka, nem tud hova nyúlni, vagy el kell kezdeni fölélni mindent, az már azt mondja, hogy mindegy, próbáljuk meg. De mondom, tehát ez egy nagyon bonyolult dolog. Kicsit az internetnek az eredménye az, hogy lassan tényleg, most minden rossz indulat nélkül mondom, mert mindenki ilyen, tehát én is ilyen vagyok, a 9,5 millió jégkárszakértő országává fogunk válni.
1: Igen.
2: Mindenkinek van hozzá véleménye, olyan, mint a foci meg minden. Tehát nem baj ez, mert tényleg érint bennünket, tehát látjuk.
1: Persze.
2: Azt is mondom, látni kell, akinek itt milliók, meg 10 milliók mennek tönkre, tehát látja azt, hogy az úgy nem fog bejönni az, amiről számított, az azt mondja, hogy hát tényleg kapcsoljuk ki, mert mindegy, tehát próbáljuk meg, hogy hát ha lesz valami.
1: Hát igen. Nehéz, hát egyébként ugye, mint minden gyógyszernek is van mellékhatása, ennek is lehet. Igen, utána kell menni tudósoknak is, tehát nem csak agrárszakembereknek, hanem tudósoknak is.
2: Persze,
1: utána
2: kell menni. Akik ezért, nem mondom, ezt nagyon vizsgálni kell. Itt nyilván elsősorban most az, hogy aki nem mezőgazdaságból él, annak lehet erről véleménye, persze, mert
1: hogy mindenkinek hát érinti, nyilván azért érinti is, őt is. Persze,
2: de, tehát elsősorban itt ez a gazdálkodóknak a véleménye, de még az ő véleményük sem, mert mondom, ezt attól még. Tehát kikapcsoljuk, és akkor legyen úgy, tehát visszajön az eső, bár nem hiszem, hogy ez egy-két év alatt fog megfordulni az időjárás. Sajnos, de ugye látszik, ez a 80-as évektől indult be ez a aszályosodási folyamat. Na, ugye mostanra kicsúcsosodott-e, vagy csak felerősödött, és még tovább fog fokozódni, ugye ezt se tudjuk. Hát nyilván ilyenkor, amikor ilyen van, tehát van valami, amire most gyanakszik a, mondjuk úgy, hogy csak a gazdatársadalom nagy része, hogy ez neki nem jó. Akkor ezt meg kell nézni.
1: Meg kell nézni, mert hát jó, mihez lesz valami eredmény ezzel kapcsolatban.
2: Úgyis tudni fogjunk róla, persze, hogy ezt nyilván át is lehet gondolni ennek a működését, le is lehet kapcsolni teljesen, lehet másképp is működtetni, kevesebbet, ritkábban bekapcsolni. Ezt nem az egyszerű embernek, mert nem is a gazdának a dolga eldönteni, mert ő ehhez nem ért, tehát ez felelős embereknek a... Azt látni kell, hogy azt gyorsan még hozzáteszem, hogy nagyon nagy pénzbe került ennek a felállítása, az üzemeltetése. Tehát ezt lekapcsoljuk, megállítjuk, vannak emberek, akik ezt üzemeltetik, vannak generátorok, ezeket valahol tárolni kell, azok az embereket, ugye fölbontjuk a szerződés velük. Ezt már utána visszacsinálni.
1: Nem nagyon.
2: Hát vissza lehet, de nem biztos, hogy visszafogják. Tehát ezt is bele kell gondolni.
1: Istenkém. Na, mindegy, ha lesz valami, természetesen mi is szólunk majd erről, de hát amúgy is ezer forrásból el fog jutni az információ a megfelelő emberekhez, és azokhoz is, akik csak úgy kíváncsiak, mint.
2: Persze, hát ez az országos érintettségű, tehát most mindenki tájékozhatva lesz erről, gondolom, a médián keresztül, hogy mi lett ennek a sorsa, vagy mi lesz.
1: A lényeg az, hogy azért folyik a munka kint a földeken, a továbbiakban is, meg az asztalok mellett is az adminisztrációval. Erre figyeljenek oda a gazdák, hogy minden papír időben, tehát papír, most már nem papír, tehát mindenféle okirat, akármilyen elektronikus úton is, de időben megérkezzen a megfelelő helyekre. Erre is figyeljenek oda.
2: Nagyon figyelni kell, mert...
1: Igen. Bíró György farugazdász, köszönöm szépen a fontos információkat, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
2: Köszönöm.
0: Kedves hallgatók, hétvégi válogatásunk folytatódik majd a következő 60 percben, most pedig újra szólnak a dalok. Tartsanak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 92.5
0: Cegléd Rádió.
9: Itt minden dal.
0: Közös is.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolc egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csár. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Martin Garrix Sold You Soul című dalát játszom hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-13 és 15-17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Fokozódik a hőség. Önkéntes energiatakarékosságot kér a kormány a nagyfogyasztóktól. Bródi dalokkal és a 90-es évek hangulatával indít a Sziget. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagyfogyasztókat. Amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztás csökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket akár idéglenesen le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Otthoni munkavégzést rendel el a kormány a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy ők is vezessenek be hasonló intézkedéseket, valamint lehetőleg minimumra csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. Sokan visszatérnének a katonai szolgálatba, több mint 270 olyan egykori egyenruhás volt jelen a Bálnában tartott tájékoztatón, akit három éve fiatalítás címén küldtek el a honvédségtől. Lucin Szendi Romulus elmondta, hogy elindítanak egy online felületet, ahol a jelentkezők megkezdhetik a visszatéréshez szükséges eljárást. A honvédség 5 napon belül jelzi, milyen beosztást ajánl. Próbaidő nem lesz, és elegendő időt adnak arra, hogy mindenki teljesíteni tudja az egészségügyi és fizikai követelményeket. A honvédelmi miniszter hozzátette, azokat is várják, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el állásukat. Bő egy hét múlva kezdődik az idei sziget. Jövő vasárnap a Bródi Dalok napjával indít az egyhetes fesztivál. A másnapi programot azoknak dedikálják, akik a kezdetektől kijártak bulizni a hajógyári szigetre. A Fate lesz a Morcsiba és Goran Bregovic zenekara idézi meg a régi sziget élményt. Valamint visszatér a Táncdalfesztivál sátorhangulat is, a főszerepben Korda Györgyel és Balázs Klárival. A hajnalig tartó audio-videó diszkót pedig Janklovics Péter, mint DJ Pietro Fabuloso vezényli le.
10: Az időjárásról.
11: Tovább fokozódik a hőség ma, a túlnyomóan napos idő mellett legfeljebb az északnyugati határszélnél. Holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A több helyen holnap az északi sávban élénkülhet meg a szél, míg a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 17 és 22, holnap napközben 34 és 40 fok között alakul.
10: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális

0: kiesésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtóága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le is felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Berczel csomópont le is felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhat, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620-928-5611-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, műsorunk második órájában is maradunk az Agrárium házatáján, de most a szőlőkről lesz szó. A Cegléd Monor hegyközség elnöke Klíment György számol be arról, mi a helyzet a perceli és a monori szőlőkben, milyen termés várható, és milyenek lesznek vajon a 2026-os borok. A kérdező Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, ahogy mondani szoktam, kedves témám a szőlő és a bor került terítékre most a következő percekben, és ebben segítségemre a Cegléd Monori hegyközség elnöke Klíment György lesz majd, aki itt van velem a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, szervusz!
2: Szervusz, én is nagy tisztelettel köszöntöm a Cegléd rádió hallgatóit.
1: Ha felidézem az elmúlt évtizedekben lefolytatott jó pár beszélgetésünket, akkor emlékszem arra, hogy volt idő, amikor így rácsodálkoztunk, hogy hű, már augusztusban bizony megkezdődött a szüret, de azóta már be kellett számolnunk arról is, hogy például ugye a Csaba gyöngye ott a Balaton felvidéken már nem egyszer július végére beérett, és már szedni kellett. Úgyhogy tolódik a dolog. A régi kalendáriumokban még október szerepelt a szüret havaként. Hát ezt már elfelejthetjük azért alapvetőleg, ugye?
2: Ezt már el, meg azt a klasszikus mondást, hogy a virágzás és a szüret köz 100 nap.
1: Igen.
2: Nem kell eltelni, tehát itt ma már ezekről szó sincs. Sokkal kevesebb ideje van szegény szőlőnek összegyűjteni magába azt, amit neki kell.
1: Igen, igen. És ez az esztendő, és ugye előzetesen erről is beszélgettünk, és ugye már ezen a héten is volt egyéb agrár témánk, és hát nagyon úgy tűnik, hogy 2026 nem fog bekerülni a Magyar Agrárium nagy arany almanachjába a dicsőséges szép évek közé, mint hogy az elmúlt néhány esztendő sem valószínűleg. A szőlő szempontjából milyen ez az esztendő most?
2: Hát kérlek szépen, rendkívüli. Igen. Ezt nagyon sokszor használtuk már ezt a szót, ugye? Mert ilyen iszonyatosan kevés csapadékot még nem kaptunk, mint az idejében. Tehát gyakorlatilag nem 10-20%-ról beszélünk, hanem a megszokottnak gyakorlatilag negyede.
1: Ami leesett.
2: Ami leesett.
1: Igen. És az sem egyenletesen, hanem időről időre, és hosszú-hosszú nagy aszályos időszakok is követték.
2: Igen,
1: ezt.
2: Meg a nem egyenletesen úgy is igaz, hogyha most visszagondolunk az elmúlt egy hónapra, azért hallottuk, hogy Szolnokot elöntötte a víz. Csemőbe mekkora eső
1: mekkora,
2: volt. Újszízváson mekkora eső volt.
1: Igen.
2: Budapest ügyünk, Ceglédnek, Pesten zuhog az eső, Monor környékén elzárták a csapot, de minket mindig kiagyott.
1: Valahogy igen, nem tudom, hogy ez mitől lehet. Minden esetre hát nem jött jól, egész biztos. A szőlőterület elég nagy ugye a két hegyközség összevonása után. Azért nem egyformák a viszonyok nyilván mindenütt, akár itt Bercel környékén vagy Monor környékén azért picit másabb. De ettől függetlenül mit mutatnak most a tőkék és a fürtök?
2: Egy kicsit még statisztikailag azt elmondom, hogy 30 évvel ezelőtt itt 8 hegyközség alakult Dél-Pest megyébe, és most az utolsó kettőt vonták össze.
1: Igen.
2: És egy hegyközség maradt. Magyarul ez hektárban azt jelenti, hogy a 3000, kb. 3000 hektárból 400 hektárnál járunk, 4-500 hektárnál járunk.
1: Igen.
2: És mi dicsekedhetnénk, hogy egyetlen komoly összefüggő terület, mi maradtunk itt Cegléd-Bercel határába.
1: Igen.
2: Mert ez a közel 200 hektár, ennyivel alakultunk valamikor is, és ez ma is megvan.
1: Ez megvan, itt van.
2: És folyamatosan újul az öreget, vágjuk és telepítünk újat.
1: Igen.
2: És az idén történt az a galátság meg, hogy én is egy fél hektár telepítettem tavasszal cserszegi fűszerest, meg kellett locsolni, hát ilyen még nem volt.
1: Jé, igen, igen, úgy nem emlékszem én se az öregeknél, hogy mondták volna, megyek szőlőt locsolni.
2: Na, tehát,
1: igen.
2: Összeraktuk a permetezőt hidrofúróval, és beinjektáltunk 30 centi mélyen, 3-4 litert tudtunk tőkénként beinjektálni, tehát
1: igen.
2: Ugye egy hektárban sok tőke van, úgyhogy ez egy...
1: Igen, igen, pedig ugye nem egyszer elmondtuk már, hogy a szőlő egyik előnye az, hogy elég mélyen vannak a gyökerei, tehát ő megtalálja azért a vizet lejjebb is, de hát amikor már ott sincs, akkor ott sincs, akkor
2: most
1: mese.
2: Most lehet igazán összehasonlítani, melyik fajták.
1: Na, ez is fontos,
2: ez
1: igen, igen,
2: fontos.
1: Igen, igen.
2: A fiamnak, aki ugye úgy tűnik, hogy a szakmát tovább viszi családunkba, ilyen minden este megyünk ki, és akkor ezeket
1: igen.
2: Mutatom, magyarázom, hogy nézd, még mindig a rajnai, a Riesling félék még mindig, tehát nem potyára volt itt mindig Riesling.
1: Igen.
2: A Riesling félék még mindig csodálatosan állnak a tőkén, és nézd meg a zöld veltelén, ami nemrég jött be, hát Alpok aljáról, osztrák
1: igen.
2: Vidékről jött, már nem igen bírja, tehát csak a legjobb fekvéseken bírja. Ugyanez elmondható a kékfrankosról is, tehát már
1: igen.
2: Az is kezdi a gyengébb területeken megadni magát.
1: Fú.
2: Hát az is onnét, arról vidékről
1: persze,
2: származik.
1: És ott neki annak idején, amikor kialakult, akkor volt elég csapadék, úgyhogy ugye, nem készült fölül pontosan arra, hogy majd ilyen aszályos vidéken kell neki megélni.
2: A cserszegi fűszeres meg teljesen meglepetés, hogy bírja.
1: Igen.
2: Hogy bírja, mert ő az egy nagy fürt, nagy bogyó, és abban már van olyan fürt, hogy meg lehet enni az egész fürtőt, képzeld el.
1: No, már olyan jó kis édes.
2: Pedig az is egy szeptember hát közepi
1: az,
2: fajta volt.
1: Az is már lassacskán akkor érett arra, hogy leszedjétek. Mikor indulhat már, ha már itt az elején megpedzettük? Szerinted hogy indulhat a szület?
2: Kollégákkal napokban beszéltünk erről. Konkrétan holnap megyünk az első értékesítési tárgyalásra is már. Tehát
1: igen, július 30-án beszélgetünk, tegyük hozzá. Igen.
2: Igen. Én azt gondoltam, hogy augusztus 20-a után lesz a szület, mert a szőlő az idén azért késői fakadás volt, és sokáig
1: igen?
2: Normális, tehát régi kerékvágásban volt, de az előző hőkupola, úgymond hőkupola, gyorsított egy nagyot be, és hogy most az előttünk levő hét mit fog hozni?
1: Hát meg megint a 40-eseket mutogatja itt az előrejelzés, bizony, ami hát nem biztos, hogy jó.
2: Igen. Valószínű, ahol van a Csaba gyöngye, és ne feledkezzünk egy új fajtáról, hogy bevontunk a csemege szőlőbő borászatban a Néro.
1: Igen.
2: Ezek úgy együtt érnek, tehát a Nérót már lassan le lehet szedni rozénak.
1: Igen.
2: Lassan le lehet szedni rozénak. És épp úgy a Csaba gyöngyének is úgy tudom, hogy a Vargáék már Balatonon már kitűzték az augusztus 6-7-ei hétvégét.
1: Igen, tehát ott indul a dolog, indul. És általában a Csaba gyöngyével szokott
2: igen,
1: indulni.
2: Igen, indul a mandula, és már Irsai olivér is egyre több van nálunk is, már biztos van, vagy hogy összefüggően 3-4 hektár ott kint Bercelen is.
1: Ja, amelyik rokon a cserszegi fűszeresnek, vagy apukája, vagy anyukája, most nem tudom.
2: Hát ezt még a Bakonyi Karcsi bácsit, amikor kérdezték, ő is azt mondta, hogy ezt nem árulj el.
1: Igen.
2: De illetőleg azért, mert ő
1: sem. Igen, hiszen ugye ebből és a piros traminiból lett ugyebár a cserszegi fűszeres, ami egy nagyon sikeres fajta volt, és hát reméljük, hogy azért most sem fog szégyent vallani. Hát már akkor készülődni
2: kell. Bocsánat, igen. A traminit kifelejtettem. Még az, ami kutya jó bír ezt az asszályt.
1: Na.
2: És lehet, hogy onnan jött a cserszeginek ez a bíróképesség.
1: És lehet, hogy hát akkor az. Igen, igen, igen. Hát azért nem mindegy, hogy kik a szülők,
2: nem,
1: ugye?
2: Nem. Így van, mert egy dolog, ugye azt mondjuk 50% a genetika, a másik 50% meg a környezet.
1: Így van, természetesen. Hát ugye ez nálatok is így van a családban, azért ott van a gyerek, aki viszi tovább, tehát igen, ott is öröklődtek ezek a bizonyos tulajdonságok. No, hát kérem szépen, akkor most ez van. Na és hát, hogy amiről sokat beszélgettünk ebben az évben, az a bizonyos átkozott sárgaság. Ezzel hogy állunk most? Sikerült már megfékezni, vagy még mindig gondokat okoz?
2: Hogy nem, még mindig gondokat okoz, mert ugye most lehet igazán a tüneteket meglátni. Ugye a szőlő levélen a fürtök elkezdenek fonnyadni, azokról a törpésző száradni. Meg a vessző nem törik, hanem gumiszerűen hajlik, tehát ilyenekről lehet megismerni. Most alakulnak az idejében a szemlecsoportok, amiknek át kell járni. Tehát az a terv, hogy a Magyarország összeszőlő ültetvényét, tőkét leszemlézzük.
1: Hoppá,
2: a maga szakma leszemlézi, és a hegybíróknak ez is egy feladat, hogy szemlecsoportokat alakítanak. Egyet itt Cegléd-Bercel térségében, meg egyet Monor térségében, mert azért...
1: Mert más azért, igen.
2: Más,
1: igen,
2: meg messze igen, is igen, van. Uh-huh. Meg nehogy úgy ítéljük meg, hogy nem az én kutyám kölyke, és akkor az...
1: Persze, hát ő egyébként pont a sárgaságra utalva, ugye a monori környéket jobban elcsípte, mint a Bercelit.
2: Sajnos,
1: igen.
2: Most a hegyközségnek is én vagyok az elnöke, és szerveztem már oda sok előadást a Monor központtal. Most augusztus 6-án is lesz egy szőlőterület szemle, amire bárki jöhet, és a tüneteket ott fogjuk nézni, mert ott ugye majd 1000 hektár szőlő volt, és ma már 100 alá bementek. Tehát mikor még egyesültünk, 5 éve nagyobbak voltak mi, és ezért lett Monori és Cegléd-hegyközség, és ma már nagyobbak vagyunk sokkal, mint ők.
1: Hú.
2: Tehát ennyire megy kifele ott a szőlő, sajnos.
1: Ez nagyon-nagyon rossz.
2: Ugye
1: fegyet.
2: Van egy 120 hektárjuk, ami nincs kezelve, nincs védve, ott folyik az M4-esről, ha nézünk,
1: igen,
2: balra, jobbra,
1: igen,
2: ott
1: igen,
2: folyik
1: igen,
2: a fákon.
1: Mint ő valamikor, igen, amikor a szőlő elkezdte az ő kis pályafutását, ugye
2: ez néhány,
1: több ezer évvel ezelőtt, igen, igen, mondhatni, hát visszatér, ez nagyon szép, meg minden lehetne mutogatni, turistáknak is lehet.
2: Abszolút, vidám szőlő, ezt hívják vidám szőlő kísérletnek. Ugye én szoktam Bercelen legutoljára csonkázni, igen, sőt a cserszegit néha nem is csonkázom, ha nem muszáj. A Molnásai kollégám szokott ezzel mindig ércelődni, hogy te a vidám szőlő kísérletet akarod utánozni.
1: Igen. De hát ez gazdaságilag azért nem a legelőnyösebb formája a szőlőtermesztésnek. De hát valamikor így kezdődött, szent igaz. Hát nagyon reméljük, hogy most nem akarom elviccelni, de a gazd gazdák nem kapnak majd sárgaságot.
2: Emberi életre semmi köze nincs, ez az aranyszínű sárgaság, mert ugye a fehér szőlőknél a levél ilyen aranyszínű sárgába hajlik egy kicsit a színe neki, és ugye
1: innen kapta a nevét.
2: És ugye ez ellen nem tudunk védekezni, mert ez egy sejthártya nélküli baktérium tulajdonképpen, ami szállító edény alá.
1: Valahogy meg kéne győzni pedig, hogy máshol kereskedjen.
2: Csak a terjesztőt tudjuk kivégezni, ugye, hogy ne vigye egyik tőkére a másikra. Ez az szegény csak az Amerikából jövő bivajkabóca.
1: Na hát Amerikából kaptunk már egy-két jó dolgot, a krumpli bogarat, stb.
2: Bogarádó bogár, hogy is hívták.
1: Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, de többiet nem kérünk. Egyelőre elég a dolog. Szóval akkor már azért tulajdonképpen, ha más nem fejben, de lehet, hogy már ott a pincékben, a feldolgozó üzemek környékén is már folyik az előkészület, ugye, a fogadásra, hogy lassacskán majd az első fürtök érkeznek.
2: Aranyhegyen már a fogadógarat, a daráló, a présekben a felújítások, a kombájnunk már összerakásba áll.
1: Igen.
2: Igen, ilyen szinten vagyunk.
1: Napi szinten, és figyelni kell cukorfokot, savtartalmat, stb. És amikor eljön a megfelelő pillanat, akkor el kell kezdeni szedni. Mint említetted, hogy most már a vörösöknél, ugye most már rozénak valót, amit picit hamarabb szoktatok szedni mindig, ugye? Az is már itt van a küszöbön.
2: Hát a korábbi fajták. A Nero az szerintem egy-két hét válasz el.
1: Igen.
2: És akkor utána mondjuk nálunk a kékfrankos, az általános, azért annak még van 2-3 hete. És ennél a fajtánál, mert azért a fagyra is érzékeny.
1: Hát most éppen fagyveszély nem lesz a következő napokban.
2: De tavasszal abba indítottunk.
1: Igen.
2: Hát az ország szőlőtermésének 1/3 lenyúlta a
1: bizony
2: tavaszi fagy.
1: Jogos.
2: És
1: igen.
2: A hegyközségi nemzeti tanácselnöki, a Fritma Jánossal beszélgetve, őket Csoltvad kerten nagyon érintette, hogy ott a nagy baj, hogy szinte kékfrankos, tehát nem lett rozé alapanyagjuk, nincs, úgy kell venniük.
1: Pedig még
2: a térségünkbe is bejönnek vevőként, mert azt mondja, hogy az egyik tőke megmaradt, azon normál érésű a szőlő, a másik tőke lefagyott, és ott a másod, a mellékrügyekből, ami jött, az 2 héttel hátrébb áll érésbe.
1: Aha, és na akkor most légy okos.
2: És azt mondja, ha most a főfürthöz nézi a születidőpontot, akkor még olyan savakat fog bevinni, amiket nem tud kivenni, és nem lesz finom a rozéja.
1: Persze.
2: Ha viszont arra vár, hogy az érjen be, akkor ez meg már túlélik a savai elmennek.
1: Igen.
2: Ez egy őrült dilemma lesz majd a szakmának ott náluk. Hát nálunk azért, hogy lekopogjam, ez egy 5 hektárt érint körülbelül csak a fagy.
1: Na, hát hál' Istennek. Hát ugye itt a berceli dombokról nem egyszer elmondtuk, hogy az a szerencsés bennük, hogy lefolyik róla, hogy tulajdonképpen
2: a fagy. Ezért kapta azt, hogy aranyhegy.
1: Igen. Valószínű. Igen.
2: Mert 160 méter tengerszint fölötti magasságról beszélünk a csúcsponton.
1: Igen. Hát általában az ilyen dombsági emberek nagyon szeretik hegynek nevezni az ő kis dombjaikat. Ezen az igazi hegyvidékiek szoktak gúnyolódni. Igen. Erdélyben is találkoztam ilyennel nem egyszer, ottani ismerősöknél. De ez egy teljesen más problémakör. A lényeg az, hogy nagyon jó helyen vannak itt ezek a berceli dombok, és nagyon jó szolgálatot tesznek. És hát nem sokára, tehát most már valóban elindul majd a születés. Hát most mit lehet satszolni, nem fogom rajtad leverni, de milyen lesz a 2026-os évjárat?
2: Gyors.
1: Gyors?
2: Gyors. Hát gyorsan fogunk születelni, aránylag rövid ideig is fog tartani, mert a termés átlagok sajnos a csapadékszegénységnek köszönhetően a közepes alatt fognak maradni, és gyors borok lesznek, amit egy év alatt el kell fogyasztani, mert nyilván a beltartalmi értéke sem lesznek olyan nagyok, de ettől függetlenül friss, üde, gyümölcsös borokat fogunk tudni kóstolni és inni.
1: Tehát nem kell szégyelni kitenni az asztalra.
2: Nem kell szégyelni kitenni az asztalra, hát ez meg nem baj, egy év alatt meg kell inni.
1: Hát nagyobb baj sose legyen. Én azt mondom, hogy ennél nagyobb tragédiát is elbírt már ez a nemzet, úgyhogy azt hiszem, hogy meg fogjuk oldani, majd megoldják ezt a borkedvelők. Hát köszönöm szépen a friss információkat a Cegléd Monor hegyközség házatájáról. Klémen Györggyel, a hegyközség elnökével beszélgettünk, és hát természetesen majd figyelemmel kísérjük a folyamatokat, és amikor már beindult a szület, és már látszik az, hogy mi lesz majd az idei termésből, akkor majd ismét nagyon szívesen látlak itt a stúdióban.
2: Köszönöm szépen.
1: Klémen György, köszönjük.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után azonnal folytatjuk dalokkal, meg természetesen a következő 60 percben hétvégi válogatásunkat egy újabb beszélgetéssel. Tartsanak velünk!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3.999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
9: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király a keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Sok

0: Műdallal maradjanak velünk, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Önkéntes energiatakarékosságot kér a kormány a nagy fogyasztóktól. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. Fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagy fogyasztókat, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség. A MAVIR kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat a Magyar Villamos Energia Ipari Átvételi Rendszer Irányító ZRT. A társaság közölte, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket és életbe léptették a jelentős zavar esetére kialakított protokollt. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. Zacskós vízzel és speciális járművekkel segíti a lakosság ivóvízellátását a Honvédség a hőségben. Ma Kapolcsra, a Művészetek Völgye Fesztiválra és Szentendrére is több ezer adag vizet juttattak el. A Dunaparti városban, valamint a szomszédos Leányfalun és Tahitút falun vízszállító járművekkel töltik a tározókat. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak is, aki együttműködik az energia- és víztakarékossági intézkedések betartásában. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat végeznek mától a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása.
2: Az időjárásról.
6: Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén. Holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-es kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hiszen hétvégi válogatásunk folytatódik hamarosan egy beszélgetéssel. Tartsanak velünk!
1: Szeglét Rádió! 92.5

0: 7 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhánát egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden ez a sláger.

0: Folytatjuk hétvégi válogatásunkat méghozzá számos ceglédi programmal. Bizony a rendezvényszervezők számára nincs igazán nyári szünet, hiszen ilyenkor is várják az emberek a kikapcsolódási lehetőségeket. A nyár eddigi részéről és a hátra levő egy hónap terveiről beszélt a MÜV központ vezetője, Détári Lukács Ágnes, Szatmári Gábor mikrofonja előtt.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Kedves hallgatók, nyári programokról, nyári ceglédi programokról lesz szó tehát a következő percekben, és hát mondhatni szokás szerint Détári Lukács Ágival fogunk mindenről beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Némi bacillus támadás alatt állsz azért, de ez nem meglepő ebben az időben sajnos. Ugye amikor egyszer 40 fok van, egyszer meg 22, szóval azért vigyázz magadra tényleg.
2: Köszönöm.
1: De örülök, hogy el tudtál jönni.
2: A tempó miatt, amiben dolgozunk. Tehát
1: igen, mert valahogy...
2: A szezon az egy pár éve nincs itt Cegléden.
1: Így ezt a nyári szünet kifejezést ugye elfelejtettétek, úgy veszem észre. No, de hát kell is a program, mert azért nem mindenki nyaral. Akik itthon vannak, nekik pedig nagyon jól esnek ezek a programok, jól estek az eddigiek is. Ha picit visszanézünk, a Laska óta nem is találkoztunk például, azért jó, hogy értékeltétek ezt utólag.
2: Gyakorlatilag ugyanannyit kell dolgozni egy kétnapos rendezvényért, mint a háromnapos.
1: Hát persze.
2: Úgyhogy úgy magán az előkészületen, az elpakoláson, a helytálláson nem nagyon érzékeltünk, hogy itt csökkentés
1: igen.
2: van. Ugye azon csökkentettünk, hogy pénteki színpadi programok nem zajlódtak, minden ugye állt, fölhúztuk, tehát gyakorlatilag nyitásra készen, csak a pénteki nap az most nem valósult meg, szombat és vasárnap ment gőzerővel, ugye ott teljesen hajnal 3-ig kitoltuk, én ugye minden éjszaka ott voltam, és ugye hajnalig... De én vagyok az éjszakai ügyeletes, és akkor hajnalban megmennek a pacsirta típusú kollégák, ugye ők pedig a főzőversennyel, ugye idén közel 80 főzőcsapat vett részt a Laska Fesztiválon, ennek nagyon jó közösségi ereje van, tehát hogy
1: hogyne.
2: Olyan nehezen gondolkodnak rajta, hogy jönnek, nem jönnek, és akkor amikor eljönnek, rászánják a csapatok magukat, hogy ott vannak, akkor meg olyan jó látni, hogy beszélgetnek, átmennek egymáshoz, érdeklődnek.
1: Hogyne.
2: Ugye itt a Laska ételen kívül legalább csapatonként még 4 plusz másik étel készül, mert egy kis palacsinta, egy kis gofri, egy kis igen. ez, egy kis olyan sütemény, azokból a házi süteményekből csapatonként legalább 6-8 féle, és ugye ezzel a kínálással, ezzel a beszélgetéssel nagyon fontos az év során elhagyott olyan érzésem van, mint amikor az adventnél kint vagyunk a téren.
1: Ugye?
2: És akkor ott összeállnak, ugye a könyöklő asztaloknál is forradboroznak, körülbelül az az érzés, a közösségi érzés a Laska főzőversenynél.
1: Hasonló, nem a telefon nyomogatják,
2: igen,
1: hanem egymással
2: hanem
1: beszélgetnek.
2: Hanem oda megyünk, megkínálunk, hogy vagy, beszélgetünk. Uh-huh. Ugye most a polgármester úr egy osztálytalálkozót is leszervezett ide.
1: No, hát akkor.
2: Tehát, hogy azoknak is helyet adunk. Tudom, hogy jönnek ide egyetemista barátok is, tehát, hogy egy ilyen a fiataloknak egy találkozási helye is. Úgyhogy egy ilyen, az a része, az a lényegi része egy közösségszervezőnek a nagy fesztiválokon, az abszolút azt
1: abszolút.
2: Érzem, hogy megvalósult.
1: Uh-huh.
2: Ugye most idén a sport része a költségcsökkentés miatt ugye elmaradt, tehát
1: hát
2: az erről
1: fogunk
2: van
1: még
2: egy
1: beszélni a költségcsökkentésről.
2: Hiány része, uh-huh. de igazából azt gondolom, hogy a fiatalok, akiknek ez a célrendezvénye lett már, és teljesen rájuk kezdtünk fókuszálni, ott voltak minden este, és nagyon jól látni őket, együtt szórakozni, jól érezték magukat, kis színpadon is ugye a helyieket is, a fiatalokat is
1: persze.
2: ugye előnybe részesítjük. Helyet adtunk, most ugye megfordítottuk a színpadot, ott a részen
1: igen.
2: a gazdag kínálat volt, ételita a kínálat volt, úgyhogy azt gondolom, hogy a célközönségnek ez maximálisan jó volt ez a program, és a közösség részének, az idősebbeknek ez a főzőverseny és a kis színpadi programok, de azt mondhatom, hogy a Horváth Tamás program is teljesen
1: akárhoz is,
2: működött
1: persze.
2: nekik,
1: igen.
2: a gyerekeseknek a gyerekkoncertek, ugye hatalmas tömeggel vettek részt. Tehát azt gondolom, hogy a hagyományos részleteivel ugyanúgy meg tudtuk rendezni minőségi változtatás nélkül ezt a rendezvényt.
1: Igen.
2: Mi már azóta kértünk visszajelzéseket a kilátogatóktól, több mint 300 visszajelzés jött, ez nagyon nagy
1: az
2: dolog.
1: Jó.
2: És a pénteket hiányolják. Tehát ha
1: hát
2: lehet változtatni jövőre azt a formáját, hogy megszerették ezt a péntek,
1: hát,
2: szombat, vasárnap, ha jó lenne majd visszatenni.
1: Igen, igen, ugorjunk a Laskától, mert még annyi mindenről kell beszélgetnünk. Hát a költségcsökkentés ugye sok felé lecsapódott, többek között a nagy sikerű Nóta esten is. Ugye ezt sem a szokott helyszínen tudtátok megrendezni most.
2: Igen, bár ennek nem a költségcsökkentés volt az oka, hanem ugye egy testületi határozat, ami tavaly született, tavaly ősszel, és ugye költségcsökkentést rendelt el a hivatalnál is, és itt ugye a biztonsági őrzés létszám probléma miatt az épületnek a biztonságára nincs személyzet. Én hiába viszek egy rendezvényre saját biztonsági szolgáltat, magáért az épületért nem tudok
1: felelni.
2: Ezért ugye a határozatnak megfelelően a jegyzőasszony nem adta rendelkezésünkre ezt az udvart, így gyakorlatilag dönteni kellett, hogy akkor hol valósítjuk meg. És mivel Ödési Központnak a megyében legnagyobb színházterme van, adta magát a dolog, hogy akkor a színházterembe visszük. Ugye 500 férőhelyes a nézőterünk. Mi is kitettük volna a saját udvarunkra, ahogyan a nyári programokat is ott valósítjuk, de az jóval kevesebb befogadó létszámú. Úgyhogy így
1: is
2: a színházterem maradt. A programban kellett költségcsökkentést csinálni, így a technikai költségek is megspórolásra kerültek, miután ugye se színpadot sem, külső hangosítást nem béreltünk, de a fellépők minőségében, énektudásában azt gondolom, hogy nem volt,
1: meg volt a hangulat.
2: Mert teljesen is. Meg, a létszámban 405-en jöttek el a rendezvényre, tehát maga közönség is szép számmal képviseltette magát, és hát zengett a nótától a ház, tehát ugye énekeltek is, azt gondolom, hogy pozitív értékeléssel mentek el. A művészváróban a művészek mindenképpen, tehát jól érezték magukat, és köszönték a meghívást. Kiváló cigányzenekar működött, most egy új zenekar, illetve hát ugye újítottunk a fellépőkben is, kényszerűségből és hát ugye frissítésből is.
1: Persze, igen.
2: És hát nagyon jól debütált az a műsorvezetőnk is, Szebeni Szilvi személyében, aki nagyon kiváló műsorvezetője volt a programnak.
1: Na, remek. Hát akkor ennek lehet, hogy majd még lesz egy kis utózöngéje a későbbiek során is. Hát nézzük, hogy mi várható még ezen a nyáron, és hát mennyire fog beleszólni majd a kicsit csökkentett költségvetés. Hát itt augusztusban, az mindenképpen augusztus 20-a azért egy nagyon fontos esemény lesz.
2: Igen, ez egy kötelező állami ünnep lesz.
1: Igen.
2: Az ünnepség részét tudjuk idén megvalósítani, és ezt is a színházteremben valósítjuk. Ugye március 15-én is a színházteremben voltunk, augusztus 20-án is a színházteremben leszünk, és az ünnepség részét tudjuk megvalósítani az idei költségvetésből. Ezért az ünnepségen a köszöntő beszédet, ugye a polgármester úr mondja, ünnepi beszédet és első ceglédi ünnepi beszédét tartja Muhari Gergely országgyűlési képviselő.
1: Igen.
2: Az egyházak a hagyományos kenyérszentelést, kenyéráldást tartják. Szebeni Szilvi énekelni fog itt velünk is nekünk, illetve ugye egy kis ünnepi műsorra Benkő Péter fog fellépni, illetve természetesen a helyi Cegléd Tánc Együttes, aki ugye a kenyérosztásnál is segítségünkre lesz, és ők is műsorra készültek. A színházi előtérbe pedig a gyerekeket várjuk kézműves foglalkozással a kollégáim. Úgyhogy ez egy délelőtti program lesz idén rendhagyó módon Cegléden. A programot megvalósítjuk, a megemlékezést, illetve az ünnepséget megtartjuk, de ezt egy szűkebb formában a színházterembe. Tehát nem ötlettelenek voltunk, vagy nem tudtuk, hogy hogyan kell. Ez most nem az a szabadtéri Szent István napi program, amit megszoktak a ceglédiek, hanem ez egy ünnepség, aminek a színházterem ad helyet.
1: Igen. No, de előtte is, és utána is azért még van bőségesen program, és nem csak a színházteremben, hanem a kultudvarban is. Ugyebár, és hát ezekről ejtsünk néhány szót, miket emelnél ki ezek közül, mert rengeteg van egészen az augusztus 29-i tanévnyitó bőrzéig.
2: Ugye itt az elődeim is szerették ezt a B-udvart, ugye többször hallottam terveket Farkas Katalintól, Lőr István igazgatótól, hogy ebből a B-udvarból milyen egy játszóteret, még itt dolgozott a Frömbach Évi, aki ennek egy nagyon szép játszótér tervét készítette, fűszernövényekkel is, és egy ilyen nagyon klassz helyszínt álmodtak meg, és aztán az élet úgy hozta, hogy ezt tudtuk egy kicsit javítani, ezt a B-udvart, egy kicsit járólapokkal lerakni. Hosszú-hosszú évtizedek után a Patkós Irma iskola pár évvel ezelőtt elvitette a konténerét, ami ott csúnyálkodott az udvar közepén. Igen. Elkezdtük nevelgetni ott a növényzetet, és tataroztuk a homlokzatát az udvar felől, és hát rá eszméltünk, hogy ez egy nagyon jó helyszín, és ugye évekig a koncerteket, a nyári koncerteket az A-udvaron, a kaszinóba tartottuk, és áttettük a B-udvar, és kiderült, hogy sokkal jobb akusztika, meg jobb a milliője, és tavaly kitaláltuk ennek az udvarnak a kultudvar nevet, és ugye évekkel ezelőtt már a szabadtéri mozit is elkezdtük, ugye a régi idők tárházába kezdtük, és aztán hazament mentünk a B udvarba, és gyakorlatilag a koncerteknek, a kertmozinak tavaly, illetve már a tavaly az első színházi előadásnak kitaláltuk ezt a gyűjtött fogalmat, a helyszíne, hogy kultudvar. Úgyhogy a B udvart elkezdtük kultudvarként használni, és ez ad helyet a kertmozinak, amire közönségigény volt, ugye a szabadtéri kertmozira. Ezeknek adunk több alkalommal helyet. Ugye tavaly először debütált a színjátszó szakkörnek az színházi előadása. Ennek adunk helyet, ugye volt még egy színházi előadásunk tavaly, és a hangfoglaló koncerteknek is a B udvar ad helyet. Úgyhogy a múlt hétvégén volt egy nagyon klassz élmény, a pénteki estén a Csigáék jöttek a kis nosztalgia bulival a kettes teremben 8 óráig, majd 8 óra pár perckor a B udvaron megszólalt a rockzene, mert az Imágó Mundi szegedi gyökerű zenekar a 10-20 éveseknek tartott egy rockkoncertet. Szombat este meg tele volt a színházterem a Nóta kedvelőkkel, és együtt énekeltek, és erre nagyon jó ránézni, mert egy vidéki művelődési központnak ez a dolga.
1: Hát ez
2: igen. A dolga is, hogy ezt a különböző generációkat megszólítsa, kiszolgálja, és ez a kultudvar nagyon jól működik. Van egy faházunk, ahol a büfét működtetjük, ott lehet a kertmozinál popcornt vásárolni, a koncerteknél sört, bort, fröccsöt, repoharat, tehát ott működtetünk egy ilyen kis különböző székeink vannak a színháznál, a kárpitozott szétet tesszük ki, a kertmozinál a nyugágyakat tesszük ki, a színes székeket tesszük ki, tehát hogy egy ilyen változatos arcát tudjuk megmutatni, vannak lampionok, úgyhogy lesznek diszkók is a nyár folyamán, illetve a színházak, ami ugye fontos, hogy most elsőjén egy Zumba parti lesz, ugye a Zumba egész évben működik a művelődési házban, még nyáron is, mert teljesen folytatják.
1: Ott sincs nyári szünet
2: nincs,
1: akkor.
2: Nincs, épp testben épp lélek. Lesz egy retro diszkó utána, másodikán, másnap Egyházi Géza és Mahó Andrea operett musical előadást hoz oda a kultudvarba. Következő héten ugye kertmozi van, szerdánként, 8-án az amatőr színjátszó szakkör valami bacillus előadását fogja előadni, egy kétszemélyes darabot,
1: amire magadra.
2: Szeretettel, én vagyok a reklámarc.
1: Igen.
2: És aztán hát folyamatosan...
1: Viszont ugye helyiek tényleg, tehát ceglédi szereplőkkel, Zsanyi Misi vezényletével, ugye?
2: Igen. Ugye most ez egy kétszemélyes darab, ugye Rözovján doktor úr és Becker Betty fog szerepelni, és Zsanyi Mihály rendezte az előadást.
1: Hú, az izgi.
2: Úgyhogy aztán lesz még egy buli augusztus 15-én, egy karibi partit tartunk, ugye aki február 14-én a Valentin napi bulingban részt vett a kamaraterembe, ő hasonló fogadtatásban részesült, tehát aki ott volt februárban, az erre számíthat itt augusztusban, egy nosztalgia bulira, karibi hangulattal, és hát a szerdánként a lényeg a kertmozi, hogy szerdánként minden szerdán kertmozi van, ehhez még jönnek majd előadások, csak valószínű azokat már szeptemberre tudjuk tenni, mert szeretnénk egy mozit levetíteni Szolnoki Péter emlékére, egy mesefilmet, szeretnénk egy mozit levetíteni Scherer Péter emlékére,
1: hát bizony.
2: És van közönségigény művészfilmre, úgyhogy a Tyúkot és a Csendes Barát című művészfilmet fogjuk még lejátszani. Csak ennek még ott szeptemberben, augusztus végén új dátumot kell keresnünk.
1: Persze.
2: Lesz még egy koncertünk augusztus végén Horányi Julival, ugye ez a hangfoglaló koncertünknek a programja, illetve még most júliusban lesz egy mesekertünk, mert csütörtökönként pedig mesekert van, bár ez a kaszinó udvarban van, mert a kisebbeknek az egy nagyon szeretett, kedvelt udvar, és lesz egy záró meglepetés mesekertünk augusztusban, az augusztus utolsó csütörtökén, ugyanis 10 éves a mesekert, és tartunk egy jubileumi bulit egy koncerttel, úgyhogy meg egy süti evéssel, úgyhogy ez egy meglepetés plusz előadás, egy ingyenes program lesz. Úgyhogy azt gondolom, talán nem hagytam ki semmit.
1: És azt hiszem, hogy...
2: Ha itt Cegléden programot keresnek, és azt mondják, hogy nincsen, az nem igaz.
1: Akkor az nagyon nem igaz. Aki pedig most sem tudná gyorsan visszamondani az összeset, én sem tudnám gyorsan visszamondani az összeset, amit most elmondtál nekünk, az a ceglédikultúra.hu oldalon ugye mindent napra készen megtalál.
2: Így van, meg hát a Facebook oldalunkon a legaktívabb, az Instagram oldalunkon is, illetve hát a Superinfónak a különböző számán, illetve nagyon jó partnerünk a két média, ugye a Cegléd TV és a Cegléd Rádió, és ti is
1: igyekszünk
2: mindig írtattok róla.
1: Aktuálisan minden egyes
2: a színfalak mögött egy kis karbantartás zajlik, ugye, amit a karbantartók maguk maguk meg tudnak oldani, ugye festésjavítás.
1: Szinte kötelező nyaranta, igen.
2: Hát amit tudunk, a büdzsénk, amit enged, sokkal igen. több karbantartásra lenne szükségünk, de működésben most ennyit tudunk, illetve hát gőzerővel a Kossuth toborzót, a 30. jubileumi Kossuth toborzót készítjük elő. Épp a történetét kutattam ki a helytörténeti könyvtáros Szila Janikó segítségével, úgyhogy ennek az előkészületei vannak, illetve a programnak. Ez is egy csökkentett Kossuth toborzó lesz, de azért minőségében színvonalában nem engedünk.
1: Nem szabad.
2: És hát igen. ugye díszvendégeink is lesznek hozzá, meg hát egy komoly visszaemlékezés, mert nagyon ritka az országban az a rendezvény, amit 30 éven keresztül meg tud szervezni az önkormányzat.
1: Bizony, és mindig azért
2: és ezelőtt tisztelegni fogunk, illetve hát méltón meg fogjuk ünnepelni. Úgyhogy ezzel vagyunk elfoglalva, illetve hát már az őszi programokkal rengeteg őszi programunk lesz. Na. Itt Bróditól kezdve Kovács Katin keresztül a decemberünk teljesen tele van, tehát nagyon sok izgalmas színház, koncert, előadások, konferenciák. Hát,
1: ezekről nyilván fogunk beszélni majd akkor, ahogy odaérünk, mert muszáj lesz meglengetni, és természetesen az aktuális programokról pedig a Programozó című műsorunkban nap mint nap többször is értesülhetnek, érdemes odafigyelni, aki pedig úgy hosszabb távra tervezgetne, mondom a megfelelő oldalakon, a ceglidikultúra.hu, vagy a Facebook oldalatokon, vagy az Instagram oldalatokon,
2: a
1: Turinformon keresztül is.
2: A strandon, illetve
1: aki nem találja meg ezeket a programokat, az megérdemli. Tehát biztos, hogy ezek bárhol szembe jöhetnek, akár itt a 92.5-ön is, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is, és Ági, legközelebb is nagyon szívesen látunk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és keményen harcolj a bacikkal. Köszönjük.
0: Szegléd Rádió. A beszélgetés után már is folytatjuk dalokkal, kedves hallgatók, és jön majd még egy beszélgetés hétvégi válogatásunk keretein belül, mégpedig a következő

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekés Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó a keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Ray Dalton érkezik hozzánk itt a 92-tön. Önök pedig továbbra is maradjanak velünk, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Önkéntes energiatakarékosságot kér a kormány a nagyfogyasztóktól. Megtiltják a sportpályák ivóvízzel történő öntözését a stadionokban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az éjfélkor életbe lépett kormányrendelet értelmében először önkéntes korlátozást kérnek a nagy fogyasztóktól. Amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a Mavir kötelező fogyasztás csökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, továbbra is folyamatban van a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott blokkjának javítása. A jelenlegi tervek szerint holnap indulhat újra a termelés az érintett részlegen. Életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt a Magyar Villamos Energiaipari Átvételi Rendszer Irányító. A társaság közölte, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a minimumra csökkentsék az energiafogyasztást és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Megtiltják a sportpályák ivóvízzel történő öntözését a stadionokban a rendkívüli hőség miatt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, mostantól tilos az ivóvíz használata a fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. Hozzátette, a kánikula idején a legfontosabb közös feladat az ivóvízkészlet megóvása és a lakossági ellátás biztosítása.
2: Az időjárásról.
6: Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki, néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó 27 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis és csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hanem folytatódik hétvégi válogatásunk Szatmári Gáborral és vendégével egy beszélgetés formájában. Mindjárt maradjanak velem.
1: FM 92.5 Szeglédrádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel.

0: telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház, Cegléd, Szolnoki út 77. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt. Yeah.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: Kedves hallgatók, mai műsorunkat egy sportos témával zárjuk, méghozzá az idei év egyik legfontosabb ceglédi vonatkozású hírével. Kiváló olimpiai bajnok birkózónk Lőrinc Tamás, mindannyiunk Szöcsije lett a Magyar Birkózó Szövetség elnöke. Egy jeles alkalomba hívta meg őt stúdiónkba Szabó Kristóf kollégánk. Hétvégi válogatásunk mai adását ezzel az interjúval zárjuk.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Ahogyan azt már ígértük, itt van a stúdióban velünk Lőrinc Tamás, akit most neveztek ki a Magyar Birkózó Szövetség élére elnöki pozícióban. Üdvözöllek nálunk!
4: Köszönöm szépen a meghívást!
3: Gyakorlatilag így néz ki egy álomkarrier, nem? Először Európa-bajnoki cím, utána világbajnoki cím, olimpiai bajnoki cím, és most pedig a Birkózó Szövetség éle.
4: Hát ez ennél egy kicsit azért bonyolultabb, de nyilván így egy mondatba foglalva ez nagyon jól hangzik. De hát nagyon pörögtek az események, igen, az elmúlt időszakban. Azért annyival kiegészíteném, hogy nyilván az ambícióim között szerepelt ez, hogy talán majd egyszer elindulok, vagy harcba szállok az elnöki pozícióért, de azért ez nem a mostani időszakra volt tervezve, viszont az élet így alakította. Így úgy gondoltam, hogy amellett az egység mellett, és amellett a szakmai munka mellett, ami az elmúlt 11 évet jellemezte, mindenképp ki szeretnék állni, és így döntöttem, vagy ezért döntöttem, hogy elindulok az elnöki pozícióért, amire hát elég nagy felhatalmazást is kaptam az egyesületektől, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok, és hát érzem ennek a nem kis felelősségét is.
3: Amikor beadtad a nevezést, vagy amikor eldöntötted, hogy elindulsz, akkor azért sejtetted, hogy itt valószínűleg, ha te elindulsz, akkor...
4: Nyilván azért én kapcsolatba álltam az egyesületekkel, hiszen az elmúlt 5 évben a KIMBA, azaz a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgoztam, és így hát szinte a legtöbb egyesülettel kapcsolatban voltam, hiszen az ő versenyzőik jöttek, felvételiztek, vagy éppen végeztek az akadémiánkon, így azért volt egy kapcsolat nagyon sok versenyen, azért ott voltam utánpótlás szinten és felnőttben is, ahol volt már egy ismerettség, és hát hova tovább az elmúlt 30 évemet a magyar birkózásban és a magyar, vagyis hát, hogy a birkózó szőnyegen éltem és töltöttem, így azért nagyon jól ismer engem a közösség. Azóta is látják a törekvéseimet, és hogy milyen irányba szeretném én vinni a magyar birkózást, úgyhogy nyilván számítottam rá valamilyen szinten, de azért mégis egy jó eső érzés volt, hogy egy emberként mögém álltak.
3: Igen, én is úgy láttam, hogy szinte majdnem az összes szavazatot el tudtad hozni. Ugye a testvéred is a szövetség kötelékében van, várod már vele a közös munkát? Én, ha jól tudom, ő a kötött fogású birkózó szövetségi kapitány. Gondolom azért ő is már beindult a fantáziája, hogy itt akkor miket fogtok csinálni.
4: Így van, hát az egyik fő motivációim között szerepelt az, hogy az ő főnöke is legyek egyben. Nem viccet félretéve, hát ugye mi együtt éltünk, együtt nőttünk fel a birkózó szőnyegen, együtt voltunk felnőtt válogatottak. Utána a tokiói olimpia után ágazott egy kicsit ketté a mi karrierünk, hogy én az akadémiára kerültem. Ő viszont a felnőtt válogatott mellett először mint edző, most már mint szövetségi kapitány, de azért az elmúlt években is szoros együttműködésben voltunk, hiszen ahogy nőttek fel a fiataljaink az akadémián, úgy próbáltuk integrálni őket a felnőtt válogatottba, úgyhogy hát nem volt olyan nap szerintem az elmúlt 5 évben, amikor ne beszéltünk volna egymással, és ne a birkózásról, úgyhogy ez a kapcsolat az elmúlt időben is megvolt.
3: Ugye nem régóta kerültél a pozícióba, jól nem egy hete derült ez ki, vagy igazából már kicsit korábban kiderült, mert ugye nem egyértelmű volt, hogy te fogod megnyerni. Ez idő alatt miket tapasztaltál a szövetségben? Milyen, nyilván nem gondolom, hogy bármilyen belsős dolgot elmondhatsz nekünk, de azért biztosan tapasztaltál dolgokat az előző érából, ami most csúnya szóval lehetne mondani, hogy kiesnek a csontvázak mindenhonnan, de hogy inkább úgy értékeled, hogy jó kezekben volt eddig is, vagy azért sok munka fog rátok.
4: Hál' Istennek ezt nyugodt szívvel őszintén mondhatom, hogy a magyar birkózásban nem fognak csontok kiesni a szekrényből, hiszen az elmúlt 11 évben egy olyan vezetés volt, és egy olyan csapat irányította a magyar birkózást, akik akikre én nagyon büszke vagyok, és büszkén vállalom velük a közös munkát. És hát az akadémiai dolgaim mellett azért én az elmúlt 4,5-5 évben a szövetség munkájában is részt vettem, beleláttam. Elnökségi tagként, szakmai bizottsági tagként nagyon sok szakmai program kidolgozásában én is már részt vettem, úgyhogy azért, ahogy mondtam, azt a közgyűlésen nem az lesz az első teendőm, hogy megtaláljam a szövetség ajtaján a kilincset, hanem azért nagyjából képbe vagyok ott a napi feladatokkal. Nyilván vannak olyan területek, amik nekem is újak lesznek az elmúlt egy hétben ennek a fő fonalnak a felvételén dolgoztunk, egyeztettem a kollégákkal, lesz majd egy közös összeülés, egyesével fogok mindent átnézni, mindenkinek az adott területét, úgyhogy nagyon izgalmasan alakulnak az elmúlt napok, és majd a jövő is, hiszen tényleg ez egy nagyon nagy felelősség, de úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés is, hiszen én is részese lehetek, és talán tovább tudom építeni azt a tradíciót és azt a magyar birkózást, amire mindig is nagyon büszkék voltunk, és hát igyekszünk ezt minél több családhoz, minél több gyerekhez közelebb hozni. Ebbe már el is indultunk az elmúlt időszakban egy olyan social media megjelenéssel, ahol igyekszünk ezt a gyönyörű sportágat olyan szülőknek is bemutatni, akiknek nincs ismerettsége, nincs kapcsolata vele, és sokszor olyan irányú videók jelennek meg, amik talán a birkózókról megjelent sztereotípiákat kezdik el lebontani ilyen vicces formában, úgyhogy vannak olyan videók, amik nagyon nagyot mennek, amit nagyon sok helyről hallok vissza, vagy dicsérik éppen, hogy milyen jól sikerültek, úgyhogy ez egy fő vezérfonal, de nagyon sok egyéb olyan teendő lesz a jövőben, ami alapjaiban meghatározza a birkózás jövőjét, hiszen két évvel az olimpia előtt vagyunk, egy olimpiai ciklus felénél, ahol nagyon nincs arra idő, hogy keressük az utat, hanem meg kell teremteni az egyesületeknek azt a stabilitást, ami az elmúlt éveket övezte, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni, továbbá pedig a felnőtt válogatottnak minden lehetőséget megadni ahhoz, hogy minél több olimpiai kvalifikációt szerezzünk, és egy eredményes olimpiát tudjunk majd Los Angelesben, hiszen ez egy nagy értékmérője egy adott sportágnak, az olimpiai szereplés, és ennek azért van egy nagyon nagy húzó ereje is, egy marketing ereje, úgyhogy most az elkövetkezendő időszak ezzel fog telni, hogy a piramis minden részét a megfelelőképpen menedzseljük.
3: Testvéred említette nekem még régebben, hogy ő az olimpiáig tervez maradni, így, hogy téged kineveztek, most el fogod őt engedni, vagy nem?
4: Ez majd még a jövő zenéje, én mondtam, hogy ezekről a dolgokról felesleges is beszélnünk, most egy cél és egy fókusz van mindenki fejébe, a Los Angeles-i olimpia, arra kell maximálisan koncentrálnunk, főleg nekik, főleg a csapatnak, hiszen most egy új kvalifikációs rendszer fog indulni, ami eddig még nem volt sem a magyar birkózásban, sem a nemzetközi birkózásban. Ami jó hír, hogy ez mindenkinek új lesz, nem csak nekünk. Úgyhogy
3: ez milyen? Nem egy pár szóban be tudnád mutatni?
4: Ez egy nagyon bonyolult kvalifikációs rendszer, de pár szóban elmondom, ugye az eddigi kijutás, ugye a 6 súlycsoportban lehetett megmérkőzni az olimpián, 6 súlycsoportban 16 ember juthatott ki az egész világról, úgyhogy ha ezt számba vesszük, ez azért nem túl sok, és ennek volt egy nagyon nehéz kvalifikációs rendszere, ahonnan a világbajnokságról és a kontinens bajnokságról tovább egy világválogatóról lehetett kijutni. Most egy 7 versenyes sorozat lesz, ami közel két évig fog tartani az olimpiáig. Ebben lesznek kiemelt versenyek, ahol pontokat lehet szerezni, ugyanúgy meg lesz a világbajnokság és a kontinens válogató, ahonnan egyenes úton ki lehet jutni, úgyhogy megmarad egy kicsit a régiből is, de bejön ez az újfajta pontszerzési világranglista mód, amit én egy igazságos rendszernek tartok, hiszen azok a stabil versenyzők, akik stabil, magas teljesítményt tudnak hozni, azoknak azért egy biztosabb kijutást nyújt, nem éppen arra az adott egy-két versenyen kell toppot hozni, hiszen mindenki emberből van, ha bár néha látjuk az esetleges iráni és orosz versenyzőket, hogy azok lehet, hogy nem is emberek, de hát ezeket nekünk le kell győzni, de az elsődleges feladat az, hogy minél több kvalifikációt szerezzünk a három szakágban.
3: A legtöbb embert mindig, főleg az olimpiai sportágakban az utánpótlás izgatja. gondolom, ahogy így kivettem a szavaidból, az egyik legfontosabb tényező lesz a te elnökséged alatt az utánpótlás helyzete. Mit terveztek az utánpótlásra, hogy még jobb legyen? Azért Magyarország mindig nagyon jó volt birkózásban, itt helyi ceglédi birkózó tehetségek is vannak. Hogyan tudjátok tovább fejleszteni szerinted ezt most?
4: Így van, hát az utánpótlás mindig is szívügyem volt, hiszen még sportolóként, amikor már úgy éreztem, hogy közeledik a pályafutásom vége, én mindig is az utánpótlás területén képzeltem el a jövőmet. Az, hogy milyen formában, nyilván akkor még nem tudtam, ez a lehetőség meg is adatott nekem, és ezzel az akadémiával, az akadémia indulásával egy olyan úgymond bástya alakult a magyar birkózásba, amire lehet építeni, ami a magyar birkózás jövőjét adja. Úgyhogy talán az utánpótlásban az egyik legfontosabb feladat az, hogy ezt az akadémiai programot megőrizzük, hogy ez tovább tudjon futni, hiszen enélkül nem tudunk lehetőséget adni az olyan vidéki tehetségeknek, mint amilyen én is voltam, vagy amilyen vidéki tehetségek vannak itt most Cegléden, hiszen ők is az akadémia tagjai. Úgyhogy enélkül nagyon nehéz dolgunk lenne, úgyhogy ezt tartom a legfontosabb feladatnak, hogy ez a program megmaradjon, ezt a programot tovább tudjuk vinni, hiszen most így az ötödik évre jutottunk el oda, hogy 25 olyan versenyzőt tudtunk átadni a felnőtt válogatottaknak a három szakákban, akik meg vannak alapozva, akik megvan a megfelelő technikai felkészültségük, akik elbírják fiatalkoruk ellenére azt a nagy terhelést, ami egy felnőtt válogatottba hárul rájuk. A szövetségi kapitányoktól nagyon pozitív a visszajelzés, hogy azzal nem kell időt, vagy arra nem kell időt fecsérelniük, hogy esetleg valamelyik fiatal nem tudja felvenni a ritmust, hiszen erre készítjük őket az elmúlt években, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jövőt építsünk, hiszen nagyon sok olyan birkózót tudunk benne tartani a magyar birkózásba, akiknek az akadémia nélkül nem lenne lehetősége ilyen szintű felkészülést végezni.
3: Ugye a Los Angeles-i olimpiai még 2 év van, közepes távú projekt. Mely versenyek lesznek azok, amelyekre nagyon fel kell készülni, és ott meg kell mutatni magatokat?
4: Hát az idei év az, ami úgymond átlagosnak mondható, de hát minden élsportolónak ugye vannak kisebb célok, kisebb versenyek, és van a két fő verseny, ugye az Európa-bajnokság és a világbajnokság, ez a mi esetünkben is így van. Az Európa-bajnokságon már túl vagyunk, ahol azért egy jó szereplés van mögöttünk, most a világbajnokság van a fókuszban, ennek az egyik állomása volt az elmúlt héten a Budapesten megrendezett emlékversenyünk, ami egy nagyon erős verseny volt, közel 50 országgal, több mint 500 versenyző vett ezen részt, és nagyon szép eredményeket nyertünk, mind a három szakákban lett érmes, sőt aranyérmesünk is lett, 97 kilóba Szőke Alex megnyerte a versenyt, úgyhogy korábbi olimpiai bajnokot is legyőzött. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előre mutat, főleg annak fényében, hogy nem erre hegyezték ki a formát, hanem egy nagyon kemény napi munkából érkeztek erre a versenyre. Én azért úgy gondolom, hogy más nemzet is így volt ezzel, de ennek ellenére ez egy nagyon nagy siker, és egy jó előszele lehet annak a szereplésnek, amit várunk a magyar csapattól a világbajnokságon. Jövő évtől megkezdődik az olimpiai kvalifikáció, az első kvalifikációs verseny január végén, február elején lesz, ami egy ilyen ranking verseny lesz, nem ez lesz a neve, de ott már olimpiai pontokat lehet gyűjteni a világranglistához, úgyhogy igazából az utolsó fél évben vagyunk, amikor is megkezdődik a komoly és igazán nagy tétre menő felkészülés.
3: Hova kell tenni most Magyarországot a birkózás szinterén? A világ szinterén?
4: Hát én ezt egy kicsit szétbontanám. Az Európai Unióban elsők vagyunk, a legeredményesebb birkózó nemzet. Európában ilyen 5.-6. helyen szereplünk, és hát a volt szovjet államok előznek meg minket, ahol azért nagy hagyománya, tradíciója van a birkózásnak, velük azért szoros csatába vagyunk. A világ viszonylatban azért egyre jobban erősödik Ázsia, ezt az utóbbi 6-8 év nagyon szépen mutatja, mind utánpótlás terén, mind felnőtt szinten óriási fejlődésen mennek keresztül, és itt az elmúlt pár évben átvették az irányítást Európától, ami számunkra is egy nagyon erős jelzés, hogy ezzel valamilyen formában tartanunk kell a lépést. Mi azért utánpótlás és felnőtt szinten is nyitottunk a keleti országok felé. Egyre többet járunk ki, keressük velük a diplomáciai kapcsolatokat, hiszen nagyon fontos a fiataloknak, hogy ideje korán megkapják azokat az ingereket, a felnőtteknek meg az, hogy olyan minőségi edzőpartnerekkel tudjanak készülni, akik aztán a világversenyes érmeknek közel a 60%-át megnyerik. Úgyhogy dolgozunk ezen az ügyön, próbáljuk velük tartani a lépést, átvenni az esetleg olyan dolgokat, amik beleillik a mi kultúránkba, a mi tradíciónkba, úgyhogy ezen a téren is igyekszünk előrelépni.
3: Lőrinc Tamás, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kiváló munkát, jó felkészülést, és a lehető legjobbakat kívánok.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: Kedves hallgatók, mára tehát ennyi volt hétvégi válogatásunk. Most folytatjuk dalokkal, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, tartsanak velem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
4: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot, írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak.
7: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
7: Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli. Is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovascentrum. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Olivia Dean énekel hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
12: Már most hétvégén leállhat a paksi atomerőmű, lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 halombattán. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek, közölte a főpolgármester. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat, írta a város polgármestere Facebook oldalán. Györfi Mihály közölte, az országos energia és vízellátás biztonságára tekintettel döntött így az önkormányzat. Hozzátette, az intézkedést a helyzet alakulásának függvényében vizsgálják felül. Miskolcon szünetel az ügyfélfogadása a polgármesteri hivatalban a jövő hét elején, közölte az önkormányzat. A hőség miatt hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el a polgármesteri hivatalban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak is, aki együttműködik az energia és víztakarékossági intézkedések betartásában.
11: Az időjárásról.
12: Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki, néhol zápor, zivatar. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó 27 fokos.
11: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális

0: kivezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, azonnal folytatjuk dalokkal a szombat délutáni műszakot, nem sokára pedig lapszemlével, ezért is maradjanak

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Let's get down to business.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett

0: Napszemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
3: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes. Felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király a keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal fantasztikus híden van. Évtizedek óta jár Amerikába, s most kinti magyaroktól érkező információk azt sugallják, hogy ki is költözött az USA beli Floridába Sarka Kata férje, Besenye István üzletember, biztos keresi a sok pénzt. Eközben Sarka Kata nélküle volt többször is itthon, s a budai luxus társasházban csak vele találkoztak mostanában. A férjével nem. Hónapok óta rendszeresen látják Floridában tehát a magyar üzletembert, legutóbb akkor, amikor egy kikötőben egy hajóra szállt fel. Tudtuk, megírja a portál egy Floridában élő hazánk fiától. Arról pedig itthon kaptunk információt, szintén a Blikk írja, hogy mindeközben Sarka Kata a férje nélkül volt többször is itthon, ő rendszeresen jár haza, de csak vele találkoznak abban a budai luxus társasházban, ahol egyébként több milliárdos üzletembernek is van otthona. 2018-ban házasodott össze Sarka Kata és a most 57 éves üzletember, Besenye István, a Walton Security egykori tulajdonosa, jelenlegi már csak vezető tisztségviselője, vezérigazgatója. A házaspáron, melynek egy közös gyermeke van, azóta nem sok információ szivárgott ki. Korábban találgatások láttak napvilágot arról, hogy válságba került a kapcsolatuk, de erre a hírre egyikük sem reagált, tehát a pletykák vélhetően nem voltak igazak. A megismerkedésük előzményei sokkal érdekesebbek. Sarka Kata és Hajdú Péter házassága 2016-ban kezdett tönkremenni, és a hezitálásuk, hogy váljanak, avagy sem, akkor teljes nyilvánosság előtt zajlott. 2016-ban Havas Erik egy műsorában Sarka Kata azt mondta, csak akkor válna, ha újra szerelmes lenne. Hogy ez mikor jön el, az a kapcsolatban így fogalmazott: hangsúlyozom, még nagyon nincs itt az ideje, s elképzelésem sincs, hogyan kell ismerkedni, nem látom magam egy másik férfi oldalán, és azt sem tudom, hogyan kell randizni. Egy évvel később, 2017-ben már arról szóltak a hírek, hogy Sarka Kata Besenyei Istvánnal, a férje korábbi üzlettársával és barátjával jár, s mellette találta meg újra a boldogságot. Gyorsan ment, nem? Hajdú Péter akkoriban rendesen maga alatt is volt. Amikor nyáron arra jöttem haza, hogy üres volt a ház, Kata elköltözött a gyerekekkel, egy órát sírtam a gyerekszobában. Ő volt az első, akit felhívtam. Nyilván túl közel engedtem magamhoz egy kígyót, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, teljesen félreismertem valakit, aki az életünk része volt, mondta 2017-ben Hajdú Péter a volt felesége új szerelméről, Szili Nóra, egy beszélgetés műsorában. Hogy kicsoda Besenyei István? Kérem szépen, ezzel is foglalkozik a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-t, még mindig a Blikkel foglalkozunk. Boráros Gábor és Jákli Mónika édesanyja, az MMA harcos volt anyósa között rendkívül feszült a viszony, amely Moncsi sajnálatos januári halálos autóbalesete után még tovább mérgesedett. A feszültség idén nyára odáig fajult, hogy az apuka nyilvánosan megvádolta az óra mamáját azzal, hogy ő küldte rá a gyermekvédelmet a kislánya nevelése kapcsán. Gábor most ismét kiakadt a nagymamára és bejelentette, elköltözik, hogy minél távolabb legyenek tőle Zorával. Boráros Gábor nyíltan vádolja az elhunyt Jákli Mónika édesanyját, és határozottan azt állította többször is, hogy a nagymama küldte rá a gyermekfelügyeletet. Az MMA harcos és volt párjának családja között elmérgesedett a viszony Moncsi tragikus januári autóbalesete óta. Boráros egyedül neveli közös kislányukat, Zorát, ám az utóbbi időben komoly hatósági ellenőrzésekkel kellett szembenéznie. A gyermekfelügyelet munkatársai rövid időn belül kétszer is kivonultak ellenőrzést tartani Boráros otthonába. Gábor azt mondta, tudni véli, hogy a bejelentések mögött a kislánya nagymamája áll, akit azzal gyanúsít, hogy szándékosan próbálja őt rossz színben feltüntetni hatóságok előtt, és ellehetetleníti az apaságát. Az egy napig elérhető Instagram történetében ismét kiborult az asszony miatt. Már 4,5 órája jön, meg néz hülyének. Azt hiszi, hogy nem tudom, hogy hazudik. Ez a kedves nagymama vajon mit fog elérni ezzel a viselkedéssel, hogy szándékosan nem hozza haza az orrát, amikor tudom jól, hogy az idevezető út még csukott szemmel, még neki is 3 óra alatt meg kéne, hogy legyen. 4,5 óra alatt egy motor nélküli kocsival is meg tudná tenni. Neki valahogy nem jön, összevázolta fel a sportoló, hogy miért dühös Jákli Mónika édesanyjára. Gábor már korábban is beszélt arról, hogy úgy véli, a nagymama küldte rájuk a gyermekfelügyeletet 2 alkalommal is. Elmondása szerint többször is meg kellett jelenniük ezt követően a gyermekfelügyeletnél az irodában, hogy megegyezésre jussanak, mivel a volt anyósa mindig újabb beadványokat adott be ellene. Gábor állítása alapján lefektetett bizonyos szabályokat, melyeket a mama is elfogadott, aláírt, de aztán újra és újra meggondolta magát, és ismét a gyámügynél kötötte ki. Na ezzel a szövevényes sztorival, valamint Boráros Gáborral és Jákli Mónika édesanyjával is foglalkozik a blik.hu felület részletesebben.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5
6: Cegléd Rádió.
1: Minden dal közös ismerős.

0: hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek be gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc? A hírek után azonnal játszom a Disco Lines közös ismerősét, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Már most hétvégén leállhat a paksi atomerőmű, több strand is hosszabb ideig lesz nyitva a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 halombattán. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Ezen kívül átütemezték a tervezett hálózatfejlesztést szolgáló üzemszünetek egy részét, és folyamatosan egyeztetnek az energetikai ágazat szereplőivel. Reagáltak az ellenzéki pártok a kialakult helyzetre. Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője Magyarország energiaszuverenitásának végéről írt. Szerinte még az előző kormányok felelősségüknek érezték, hogy a magyar emberek energiaellátását biztosítsák, addig a Tisza kormány ezt külföldi szereplőktől teszi függővé. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormánynak kell vállalnia a felelősséget. A hőség miatt több strand is meghosszabbította nyitvatartás idejét. Keddig egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
2: Az időjárásról.
4: Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki, néhol zápor, zivatar. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó 27 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le és felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le és felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le és felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le és felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le és felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le és felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. X on

0: rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, nagyon remélem, hogy velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal, augusztus első napjával foglalkozok egy picit. Tartsanak velem!
1: FM 92 Őrzés Létre Rádió.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Jason.

0: jazz, Jan.
1: What? I don't understand.
2: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
3: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha börze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha börze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek ceglédikultúra.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rock opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió.

0: márkák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Páma, Gusztáv, Zsófia, Alfonsz, Fodor és Péter nevű ismerőseiket is. A boglárka újabb keletű magyar néva, boglárka virágnéből, jelentése fémveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, gombalakú építmény, virágnév. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Mindjárt folytatjuk, persze a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is foglalkozok születésnaphoz zenészekkel, zenei évfordulókkal. Hihetetlen, de igaz, hogy 45 évvel ezelőtt először sugározta műsorát az MTV zenei televízió csatorna. Egyébként télben kezdődött az adás, az első lejátszott dal a Video Killed Radio Star volt, a The Bugle Star. 1960-ban megjelent Chuck Berry, 1960-ban megjelent Chubby Checker Twist című dala. 1980-ban ezen a napon George Harrison létrehozta produkciós irodáját. 1964-ben született Adam Duritz, amerikai énekes, a Cutting Crows együttes tagja, és 1959-ben látta meg a napvilágot Joe Elliott, énekes, a Def Leppard együttes tagja. Egy angol hard rock együttestről van szó, csak a nagyon fiataloknak mondom, amely a brit heavy metal új hullámával tűnt fel. Rick Savage basszusgitáros, Pete Willis gitáros és Tony Kenning dobos tínédzserként alapította ezt a zenekart 77-ben Sheffieldben. Nem sokkal később Joe Elliott, a születésnapos énekes csatlakozásával felvették a Def Leppard nevet. Az eredeti dobos helyére hamarosan az akkor mindössze 15 éves Rick Allen érkezett, majd Steve Clark gitárossal egészültek ki. 80-as bemutatkozó albumuk már 1980-as bemutatkozó albumukon már megkezdték az eltávolodást a heavy metaltól a közérthetőbb hard rock felé. Az albumon szereplő Bringing on the Heartbreak volt az egyik legelső heavy metal videó, amit az MTV is a műsorára tűzött. Ennek köszönhetően a 80-as években Matt Lynch producer irányításával készített albumaik az Amerikai Egyesült Államokban multiplatina státuszt értek el, és rajongók millióit hódították meg világszerte az együttes számára. Rick Allen dobos 1984-ben csak egy érdekesség, szóval 84-ben szilveszterkor autóbaleset következtében elvesztette bal karját, de pár hónappal a baleset után egy speciális elektronikus dobon újra játszani kezdett, majd visszatért a zenekarba. Kereskedelmileg legnagyobb sikereiket a 87-ben megjelent Hysteria albumukkal aratták, mely egyaránt vezette a brit és az amerikai albumlistát. A lemezből mára több mint 20 millió példány kelt el, és olyan kis lemezen is kelendő slágereket tartalmaz, mint a Pure Some Sugar on Me, a Hysteria, vagy a Rocket, és még sorolhatám, vagy annak idején a Billboard 100-as listát vezető Love It. 1991. január 8-án újabb tragédia érte a csapatot, amikor az alkoholizmussal küzdő Steve Clark gitáros gyógyszertúladagolásban meghalt. Helyére Vivian Campbell érkezett a Whitesnake-ből és a Dio együttesből. Remélem jól kell. Helyére Vivian Campbell érkezett a Whitesnake-ből, akivel továbbra is sikerült megőrizniük népszerűségüket. Joe Elliott, tehát a Def Leppard dobosa ma ünnepel, na náhogy a zenekar következik itt a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92!

0: kedves hallgatók, még egy születésnapossal foglalkoznunk kell. 1963-ban született Coolio, Grammy-díjas amerikai rapper, szokkács, színész, producer. Első nagylemeze 94-ben jelent meg. Filmográfiájához olyan tévéműsorok, valamint filmek tartoznak, mint a Bűbájos boszorkák, a Sabrina, a Tini boszorkány, a Duckman, vagy éppen a Futurama. Leghíresebb szám az 1995-ös Gangsta's Paradise, több díjat is nyert, a rapper második nagylemeze is ugyanezt a címet viseli. 2022. szeptember 28-án Coolio-t egy barátján a Los Angelesben a fürdőszoba padlóján találták meg. Az orvosok halottnak nyilvánították, 59 éves volt. A rendőrség vizsgálatot indított a halála ügyében, bár nem gyanítottak idegenkezűséget. Coolio menedzsere pedig azt nyilatkozta, hogy valószínűleg leállt a szíve. Coolio-t elhamvasztották és magánszertartás keretében búcsúztatták el. Havainak egy részét ezután ékszerekbe zárták a családja számára, a többi amba pedig egy urnába került. Egyébként 2023. április 5-én a Los Angeles megyei halott kémhivatal bejelentette, hogy Coolio fentanil, heroin és metamfetamin véletlen túladagolásában halt meg. Coolio tehát ma ünnepelne, ő következik itt a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklám.

0: mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Vasárnap marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felé jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a déli délkeleti szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem lesz változás, kevés felhő lesz fölöttünk és nem érkezik csapadék, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok csupán 17-26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrósodik a levegő.
1: Ceglédi Rádió, változatos és friss!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Én legközelebb hétfőn jövök, akkor reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Ha minden igaz, holnap pedig egész nap, szinte egész nap, Becker Betty lesz majd a műsorvezető. Őt is hallgassák nagy szeretettel és tisztelettel. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Hétfő reggel tehát Tali, visz, hol.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Az áram és a vízfelhasználás visszafogását kéri a miniszterelnök. Újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Továbbra is az áram és a vízfelhasználás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán kora délután közzétett felhívásában azt kéri, hogy ma és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvízfelhasználástól. Bejegyzésében a kormányfő közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását, és megköszönte, hogy Magyarország összefogott a bajban. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismány város részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán hozzátéve, hogy továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás. Gajdos László azt írta, a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett város részekben a mozgólajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvétel pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. Több város és energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be, Hévízen és Keszthelyen leállították vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását is, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem. Miskolcon a jövő hét elején szünetel az ügyfélfogadása a polgármesteri hivatalban, ahol hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat végeznek mától a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, a vízmozgás helyreállítása. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avatóünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további, korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon.
1: Az időjárásról.
5: Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki, néhol zápor, zivatar. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A vállalatok jelentős része csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyorsjavításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Magyar Péter továbbra is az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri. A következő napokban mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Emellett lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvíz felhasználástól. Bejegyzésében a kormányfő közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását, és megköszönte, hogy Magyarország összefogott a bajban. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismány város részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán hozzátéve, hogy továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás. Gajdos László azt írta, a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett város részekben a mozgólajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételi pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta a 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte a magyar külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, az aláírók úgy védik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. Azt is jelezték, hogy szükség esetén készek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a schengeni övezetben.
1: Az időjárásról.
7: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A drága órától nem leszel szép, a madívos víztől a szemed nem kép, a milliós táskán nem asszol jól, a tisztelet nem jár úgy alapból.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán szombaton arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A jogszabály 19 órakor lépett hatályba, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten számos intézkedéssel spórolnak az energiával a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Hévízen és Keszthelyen leállították vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik. Ideiglenesen lekapcsolják Szolnok díszvilágítását is, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem. Miskolcon a jövő hét elején szünetel az ügyfelfogadása a polgármesteri hivatalban, ahol hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. Halálos áldozata és több sérültje van a Kelet-Németországot sújtó viharnak. A Szászország tartományban fekvő Szász-Svájc régióban tegnap egy 28 éves férfi vesztette életét, miután az erőteljes széllökések miatt rázuhant egy kidőlő fa, közölte a helyi rendőrség. Eltűntekről nem érkezett jelentés, a vihar miatt 40 embert evakuáltak.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók, én Vörös Nándi vagyok, és egy ismerős témával jelentkezem, olyan értelemben ismerős, hogy már egyszer foglalkoztunk ezzel, félrehallásokról lesz szó. Vannak olyan szavak, kifejezések, amiket évekig rosszul tudott, rosszul írt vagy rosszul ejtett? Jöhetnek nyugodtan, itt mindenféle volt az első adásban, leginkább olyanok, amit gyerekként hallottunk félre, és abból adódott a probléma, hogy nem láttuk leírva a szót, hallottunk valamit, megtanultuk így, és néha bizony felnőttként realizáljuk azt, hogy ezek bizony nem azok a szavak, mint amire mi hittük, hogy azok. Na, a lényeg az, kedves hallgatók, hogy ebben a műsorban a Ceglét hangjában én kérdezek, ez most a kérdésünk, és önök válaszolnak, ezt megtehetik a 0630-592-92-5-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címen, illetve a Facebookon, a facebook.com/ceglédradio oldalon. És várom már is az üzeneteket, viszont mivel második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így van bőven bent maradt üzenet, amiket már az előző adásban kellett volna beolvasnom, de erre nem maradt idő, ezért most ezekkel kezdünk. Andi írja, egy osztálytársam 18 évesen tudta meg egy kerti partén, hogy a slagban nincs T betű. Slagnak hívta addig, nagyon aranyos volt, hogy hüledezett. Én meg az őzsutát, vagyis az őzsutát, csak olvastam a Harry Potter 5-ben a moziig. Akkor eléggé összezuhantam, hogy ez nem őzsuta, pedig a suta szót ismertem a kis őzre is használva. Mégsem állt össze a kép. Na hát igen, és ez ugyanilyen még a bohóc csapka, ami igazából nem bohó csapka, és vannak még hasonlóak, úgyhogy igen, nagyon-nagyon köszönjük. És még egy üzenet, méghozzá Annától. Téli paprika volt nálam TV paprika helyett, és akkor tegyünk helyre még valamit. Nem televízióról van szó, hanem tölteni való paprikáról, kedves hallgatók, hogyha valaki ezt most tudta meg, akkor nagyon szívesen, vagy bocsánat, nézőpont kérdése. De szóval a TV paprika nem téli paprika, hanem tölteni való paprika. Az informatika tanárunk általánosban kicsit furán beszélt, így középiskola elejéig képernyő kimélő helyett képernyő e-mailőnek mondtam és írtam, illetve a dorombol helyett domborol volt sokáig, ezt már én is hallottam, ezt egyébként Bence írta nekünk, domborol a cica. Nagyon szépen köszönjük, és hát ilyenekkel megyünk tovább majd a mai adásban. Még egyszer mondom, vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudod, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük? Nem feltétlen kell szónak lenni, ez lehet kifejezés, szólásmondás, vagy valami olyan, akár dalszöveg, abból is kaptunk szép számmal a múltkor, azt hiszem, hogy a Magna Cum Laude volt a kedvencem, két félrehallásból összeállt a csodálatos dalszöveg, álmaim kék vőlegény, gyümölcsfáink tetején, Bálintka szerelmem légy az enyém. Ezt sikerült összehozni az elmúlt adásban, és hát ha ma is lesznek ilyenek. A lényeg az, hogy küldjenek nekünk, hogyha volt ilyen félrehallásuk, vagy olyan dolog, amit rosszul tudtak, én pedig majd jól beolvasom, és hogyha nem akarják, nem kell vállalni a nevüket, sőt, ha nem akarják, küldeni sem kell, elég, hogyha velünk tartanak, jó rádiózást!
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével!

0: Vannak olyan szavak, kifejezések, idézetek, amiket évekig rosszul tudod, hogyan ejtik, vagy hogyan írják. 0635 925 925, remek félrehallós kis adásunk lesz ma is. Egy alkalommal már foglalkoztunk ezzel a témával, ez itt a folytatás, és rengeteg bent maradt üzenetünk van, amik vagy a 0635 925 925-re érkeztek, vagy a kívánságkukac@ceglidradio.hu e-mail címre. Leginkább ez a két platform, ami népszerű szokott lenni, de nyugodtan a Facebookon is írhatnak nekünk, hogyha gondolják. Szóval egy ilyen névtelen blokkal készültem önöknek, összeszedtem azokat, akik nem írták alá, úgyhogy most csak tömbösítve olvasom, hogy miket is kaptunk. Nagyon sokáig nem értettem gyerekként, hogy a giroszt miért gyrosnak írják. Azt hittem, ez egy másik megnevezése, és csak mi faluhelyen hívjuk girosznak. Aztán, mikor fensztizni akartam, és gyrosként említettem valakinek, igen, gyével az elején, csak pislogott rám, amit meg tudunk érteni. Ami szerintem még nagyobb félrehallás, vagy félreértelmezés, az a gyors szó összekeverése a girosszal, mert annyira hasonlít a gyébetű miatt, hogy nagyon könnyű félrenézni, és szerintem gyerekek legtöbbször ebbe esnek bele. Mi a gyors? És akkor kérdeztem, emlékszem, ez velem is megtörtént, kérdeztem anyukámat, hogy ez egy gyors étterem, aminek csak az a címe, vagy az a neve, gyors. És közben girosz volt kiírva. A törzs gyökeres, nem tős gyökeres, ez kb. 20 évenbe telt, ez már egy másik üzenetküldő volt. A törzs gyökeres még nem hallottam, de lenne logikája, tehát hogy nem. Főleg egy fának, hogy a törzse is, meg gyökere is van, törzs gyökeres. Kupaktanács helyett mindig üvegtanácsot mondtam, ami pedig még így, 30 év után is nehéz, hogy kimondjam, hogy térd, mindig térdjet mondanék. Aha, tehát a térd helyett mindig térdjet. Ja, és hangosan nem vagyok képes kiejteni, paplan, csak leírni tudom. Ó, ilyen barátom nekem is volt, aki az N betűt állítólag nem tudta kimondani, ezért Lándinak hívott, de mondom, Zoli, hát az N betűt, a második N betűt a Lándiban kimondod. Úgyhogy az elején is ki tudod mondani, és mondta, hogy na jó, megpróbálom, Lándi. Nem sikerült, és ugyanilyen volt a furcsa szó, amit úgy ejtett, hogy furma, valamiért a furcsa nem jött ki. Nándi, furma. Mondom, mi az, hogy furma? Tudod, ilyen furma. De nem tudom, mit jelent a szó. Furcsa? Igen, furma. Akkor mondta, hogy furcsa. Hát olyan furi. Furi. Ez volt az én Zoli barátom, de mindegy. Szóval igen. Amit még a térdnél jutott eszembe, igen, hogy nagyon sokan ejtik, hogy a lábomat, lábos. Tehát valamiért a láb után egy O betű következik, pedig lehetne az lábam, vagy lábas, vagy bármi ilyesmi, mégis kicsit óval ejtik sokan. Ez is ilyen furcsaság, ami szerintem szocializációs kérdés. Na, ugyanezt mondtam az elmúlt adásban, hogy a félrehallott szavak miatt én is elkezdek össze-vissza beszélni, úgyhogy előre is elnézést, hogyha belebakizok. Ez sajnos ezzel jár. Tarvonya, írja nekünk egy üzenetküldő, ez leginkább targonya szokott lenni szerintem, tarvonyát még nem hallottam. Fú, én nagyon sokáig azt hittem, hogy a 30 az harnint, ennel tehát harnint. Ú, de jó, köszönjük, és van még egy névtelen üzenetküldünk, az áprilist áprulisnak ejtettem sokáig, elsős koromig, vagy a pogácsa helyett porgácsa, pogárcsa, igen. Gyerekkoromban a Chicago helyett pedig Chicargót mondtam. Igen, ez az R betű, meg a C, ez megkavart egy kicsit, de az áprilisnak is nagyon örülünk, úgyhogy köszönjük szépen. És jaj, amit én is nagyon sokszor elrontottam, ha már R betű, az a pisztárcia. Elég későn tudtam meg, hogy nincs benne R betű, és hát, na, mondok még egyet, kedves hallgatók, csak hogy húzzam az önök idejét. A pisztárcián kívül nekem még a magyar és a mogyoró keveredése, Moson-Magyaróvár, ezért azt hittem, hogy az nem mogyoró, hanem magyaró. Moson-Magyaróvár, és ezért magát a csonthéjas gyümölcsöt magyarónak hívtam nagyon sokáig gyerekkoromban. Ugyanilyen volt a pisztárcia, ha már itt tartunk a csonthéjasoknál. Amit meg most tudtunk meg, készüljenek fel, kedves hallgatók, hogy a cashew dió az valójában nem dió, keressenek rá a cashew növényre, és nézzék meg, hogy a dió mi is pontosan. Ez egy kis újabb meglepetés, nem kiejtéssel kapcsolatban, csak hogy is néz ki a cashew. És most elmegyünk zenélni, aztán hamarosan folytatjuk félreértett, félrehallott szavakkal.
1: Helyi információk,

0: Már folytatódik is a Ceglét hangja itt az FM 92-ön, ez itt a Vörös Nándi, és az ő hangját hallják, és a Ceglét hangja műsorban hallják ezt a hangot, ahol is én kérdést teszek föl, és önök pedig válaszolnak. A mai kérdés nem más, mint hogy vannak olyan szavak, kifejezések, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Vannak bőven ilyen kifejezések, ez már azért is tapasztalat, mert második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, és rengeteg üzenet jött az első adásban, most is záporoznak, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, amiket még az előző adás alatt küldtek nekünk a kedves hallgatók, már is itt van Robi üzenete. Valahol kirándulni voltunk, és teljesen kiakadtam, hogy a játszótéren a kiírásban elrontották, fakopáncsot írtak a fakopács helyett. Milyen gáz már, hogy így írják, mert hát a fán kopácsol, tehát az fa kopács. Gondolta ezt Robi, aztán kiderült, hogy mégsem. Iza üzenete a következő. Mondjuk ez nem kiejtés, ideki, akinek ég a háza. Tehát egy ideki nevű személynek, ez egy tulajdonnév, hogy ideki, ég a házad, ideki. Aha, csigabiga gyereki, ég a házad, ideki. Szólnak az idekinek, hogy ég a háza. Na igen, és akkor tegyük helyre azt a dolgot is, hogy nagyon sokan nem tudják, de ezzel még Barbie-val foglalkoztunk korábban, hogy nem tűz van, nem azért ég a háza ideki, hanem azért ég a háza, mert ott van a nagy égbolt a csigabiga fölött, és az ég az ő háza. Így érti már a kedves hallgató? Hogyha esetleg nem tudta, akkor most megtudhatta. De egyébként Iza folytatja, azt írja, hogy a círmos cica haj, az csak ráadás. Hát persze, milyen lenne a círmos cicának a haja? Egyértelmű. Nem. Círmos cica haj, hová lett a vaj? De a lényeg az, hogy nem a cica hajról van szó, de teljesen logikus és jogos gyermeki félreértés. És még mindig írja Iza, hogy szintén gyerekként lükverc és garambol. Hát igen, akkor nehéz, hogyha mondjuk az ember nagyszülei egész életünkben garambolnak hívják, hogy is tanulhatná meg a gyermek, hogy az karambol igazából, és ezek ilyen nagy rádöbbenések, tényleg, ezen én is átmentem. A lükvercet sose értettem, meg a ringdispilt, meg ezeket. Valahogy én írtóztam a német eredetű szavaktól már gyerekként, és nem szerettem őket. Itt van még Boti üzenete, kefir. Régen én és a tesóim is azt hittük, hogy kefirt a neve. Ezért úgy ragasztok, hogy kefirtet. De csomó mást is rosszul hallottam, például nem azt mondtam, hogy tűkön ülve vártam, hanem hogy tőkön ülve vártam, vagy hagyján helyett azt mondtam, hogy hangyán, és így tovább. Egyébként a tűkön ülve nekem nagyon úgy rémlik, hogy ezt Tóth Barbi is így félrehallotta, de ezt úgyse vallaná be. Illetve Barbinak egy olyan is volt, hogy kerülgeti, mint macska a forró kályhát. Hát annyira forró a kályha, hogy csak kerülgetni tudja, és én világosítottam fel, hogy nem, sajnos ő a kását kerülgeti, mert meg akarja enni. De Boti üzenete is folytatódik, négyzeteltérés, reflén, cselben hagytatok, nem segítettek helyett, és Venezuela, azt szerintem jól írtad, ja nem, két ellel van írva, Venezuela, mandarin, a koreografálást így mondtam, kografálás és croissant. A croissant amúgy én is hallottam így magyarosan leírva. Meg olyan ismerősem is volt, aki a croissant helyett croissant mond mindig, és bement szerelmet kérni az egyik üzletbe. Croissant kért. Minden esetre vicces volt. Hát igen, ezeket keressük, kedves hallgatók, ha önnek is van ilyen félrehallása vagy félreértése, küldje el nekünk 0-35-92-5-92-t.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92-5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: kaukciót, hogyha nem hallottuk még, írja egy névtelen üzenet küldő, hát természetesen a kaukció is ilyen. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Nem kell szónak lennie, lehet mondat, vagy lehet akár valamilyen kifejezés is. Minden esetre én nagy szeretettel várom, és megpróbáljuk valahogy az adásba sűríteni, mint ahogy a névtelen üzenet küldő kaukcióját is sikerült beletenni, hogy mindenki tudja, vagy esetleg most világosodjon föl, kaució, nincsen benne kábetű, de ez rendszeresen megtörténik, ahogy megtörténik a plomba szóval is, annak annyi verzióját láttam, már láttam, hogy blomba, már láttam, hogy bomba, már láttam, hogy plonba, mindenféle volt, úgyhogy a legegyszerűbb az, hogyha ilyenkor beütjük valamilyen internetes keresőbe, és akkor gyorsan rá lehet tisztázni. Egyébként a hosszú UÜ kérdése az is ilyen szokott lenni néha, hogy amikor egy ragtalan verzióban az ű még hosszú a szóban, lehet, hogy megváltozik, hogyha toldalékot teszünk hozzá. Erre is én mindig inkább gyorsan bepötyögök, mint hogy rosszul írjak valamit, de ugyanilyen akár az ellipszinonosi meg a pontosi használata, az is néha meg tud téveszteni. Vannak olyan szavak, amikre egyértelműen azt gondolnám, hogy na ez biztos, hogy pontosi, de nem mégsem vagyok, de valamilyen rossz érzésem van, és ilyenkor rá szoktam keresni. Na de ne rólam szóljon a műsor, kedves hallgatók, hanem önökről, vannak üzenetek bőven. Én, ha a munkahelyről előbb el akartam menni, akkor elkéretőztem. Addig, amíg egy munkatársam fel nem világosított, hogy elkéreckednem kellene. Elkéretőztem, ez nagyon jó. Egyébként van még egy ilyen, az elkanászodik, azt én úgy is szoktam hallani, hogy elkanászosodik, ami lehet, hogy szintén helyes, és ez az én hiányosságom, de nagyon meglepett, mikor először ezt így hallottam, hogy elkanászosodik. Aztán ki tudja, lehet, hogy így is használják helyeken. Amíg nem tudtam olvasni, azt hittem, hogy a Nutellát Mutellának hívják, valahogy mindig félre hallottam, meg nálunk nem is volt otthon soha, nem került olyan gyakran szóba. Amikor már el tudtam olvasni, elég nagy csalódásért, akkor úgy éreztem, hogy a Mutella sokkal jobban hangzik. Egyébként vannak ilyenek is, amikor tényleg ül az ember, és miért nem úgy, hát ez sokkal logikusabb és sokkal jobban hangzik. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy hasonló félrehallásokkal megyünk tovább a következő órában is, tartsanak velünk akkor is, a Cegléd hangja, néhány zene és a hírek után folytatódik.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Újra üzemel 103 wattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 103 wattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
1: Az időjárásról.
5: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája. A mikrofon mögött egy jó ideje már szólóban Vörös Tendi, de a Ceglét hangja ugyanúgy működik, mint eddig. Én kérdezek, önök válaszolnak, amit megtehetnek a 0635-925-925-ös SMS számon. E-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu-ra, vagy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglidradio. És a kérdésünk nem más, mint ami az előző órában is volt, sőt, már egy korábbi alkalommal is vettük ezt a kérdést. Vannak olyan szavak, kifejezések, vagy akár idézetek, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Ugye ezek a félreértések legtöbbször abból adódnak, hogy néhány szót mi leírva sosem látunk, csak hallomásból, sőt, hát gyerekként a legtöbb szót nem látjuk leírva, csak halljuk, és egy apró félrehallás, vagy rosszul használat miatt rögzül, aztán később döbbenünk rá, hogy sajnos rosszul tudtuk. Nos, ilyenekkel megyünk tovább, és már is itt van nekünk Anna, aki írja, hogy gyerekkoromban a tilos, egészen sokáig azt hittem, hogy pilos, mert mindig pirossal volt feltüntetve mindenhol. Bajlós, akit régen tév. Hát igen, a bajlós is olyan, hogy az elég bajlós. Tehát végül is simán félre lehet hallani, és akkor a Star Wars első része, a bajlós árnyak, mikor megjelent, akkor mondjuk ezt helyre tudja tenni, mert látja az ember leírva, de addig nem nagyon látta. Na igen, szóval köszönjük szépen. Van még egy, gyerekkoromban a hölgyeim és uraim megszólítást hölgyérmes uraimnak értettem, fogalmam se volt, hogy mi lehetne az a hölgyérme, azóta már tudom, hogy semmi. Hölgyérmes uraim. Egyébként tényleg, így fölolvasva és hirtelen hangosan kimondva, lehet így érteni, nem lepődtem meg, hogy valaki így hallja. Nálam a jöttök szó az, amit jöztökként használok. Amikor Budapestre kerültem, egyik kolléganőmmel valahogy a tájszólások helyi, hogy mondjátokok, kerültek szóba, és mosolygott a jöztök használaton. Tudom, így nem helyes, meg írásban helyesen írom, de a jöttök annyira bántja és üti a fülemet, hogy a jöztök még néha használatban van, meg egy csipetnyi otthon. Amit egyébként szintén szoktak otthonnak ejteni sokan, elbetűvel a végén, otthon vagyok. És teljesen elfogadott ez is, bár leírva nagyon csúnyán mutatna, mégis nagyon sokan használják, és ami még eszembe jutott, nekem van egy teljesen velem egyidős barátom, akik ugyanabban a városban éltek, mint az én szüleim, és nálatok, vagy náluk mégis az volt a menő, hogyha indultál valahova, megkérdezték, hogy hova mégy, nem pedig hova mész. És ez annyira érdekes, hogy teljesen hasonló környezetben szocializálódtunk, és ez náluk mégis mégy, nálunk meg mégis mész. És persze semmi olyan vele, sőt, tök jó hallani. Vagy a valami miatt néhány embereknél mindig valami végett. És ez is nagyon érdekes szerintem. Én például nem szeretem kimondani, hogy véget, valahogy nekem olyan túl régies. Én már azt mondom, hogy valami miatt, vagy annak okán, vagy nem tudom, valami mást használok. Nagyon érdekes. És hamarosan további érdekességekkel megyünk tovább. 0635-925-925. Tartsanak velünk, és akár írjanak is üzenetet, ha van olyan szó, vagy kifejezés, esetleg idézet, amit évekig rosszul tudtak.

Zénó írja nekünk, hogy a hallgatózik, az nálam hallgatolózik. Anyukám így használja, pedig nem 20 éves. Hát köszönjük, és hogyha önök is hallgatolóznak, kedves hallgatók, akkor most a Ceglét hangját hallgatolózzák. Természetesen hallgatják, én pedig Vörös Nandi vagyok, és félre értett, félre hallott szavakról szól a mai adás. Vannak olyan szavak, kifejezések, idézetek, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írjuk, vagy hogyan ejtjük. Ezeket várom, már második alkalommal teszem ezt, és önök szerencsére szép számmal küldik is a válaszokat, mint ahogy Zénó is megtette ezt, mert a 0635-925-925-re írt nekünk. Megyünk is tovább, méghozzá Lászlóval, átvitt értelemben, kárpit értelemben, évekig így használtam, pedig azt sem tudtam, mit jelent kárpit értelemben. Nagyon jó, darástésztás, vagy darázs, darázs tésztás, az pedig a darás tésztás helyett használtam. Baljós helyett a mai napig bajlóst mondok, erről volt szó az előbb, és a szalálmi volt nálam a szalámi helyett. Szalálmi. Nekem még nehéz kimondani is. Próbálom így olvasva felfogni, hogy mi is a szó, de meg kell küzdenem vele, bevallom őszintén. Hát nagyon köszönjük, legalábbis így kárpit értelemben. Nem az enyém öcsémé, de kicsiként mindig azt mondta a mesére, hogy Rudas Matyi, mert hát egy rúddal verték el, miközben lenne a lúthoz. Évekig nem akarta elfogadni a tényt, hogy az nem rudas. Egyébként ez ilyen bevésődik, és akkor utána már nagyon nehéz, ezt egyébként Máté küldte nekünk. Itt pedig Zsófi üzenete. Részemről a nem kiejtés, hanem a jelentés, még általánosban fehér lófia. Elképzelésem sem volt, hogy mi az a lófia. Igen. Hát... egy lónak a fia. Ezek szerint, hogy ezt a részt nem raktad össze. Világos. Fehér lófia. Amúgy nagyon idegesít ez a mese cím engem. Mert hogy nehogy már valakinek az legyen a tulajdon neve, hogy ő valakinek a gyereke. Engem ez már gyerekként is felbosszantott, hogy hát miért nem lehet elnevezni Jánosnak, vagy bár, hogy jó, mondjuk a Kukorica Jancsi miatt talán János már foglalt volt, de akkor annyi név van még. De nehogy már az legyen valakinek a neve, hogy kinek a fia, apám fia, vagy bármi ilyesmi. Ez nem úgy hangzik, és amúgy is milyen fura dolog, hogy ez a ló ellik egy ember gyereket valahogyan. És oké, hogy erős meg minden, nagyon sok minden furcsaság van abban a mesében, rögtön a címe is, elnevezése is, és a lófia dolog meg nem is létezik. Mármint a Zsófi szerint. Rublika. Nagyon meglepett, mikor megtudtam kb. 34 évesen, hogy az rubrika, írja nekünk Bogi. Hát igen, az bizony a rubrika. Antennát mondtam 12-13 éves koromig antennának, ezt egy névtelen üzenet küldő küldte, és gyerekként azt mondtam, fenyű, seprenyű, mert azt hittem így ejtik. Meg azt mondtam, hogy fáraő, nem fára, igen, na, tehát. Azt mondta, hogy fáraő, vagy fáraó, a fáraó helyett, de ezt mondjuk ilyen 12 éves koromig csak írja nekünk Katalin. A fenyű, seprenyű, az nagyon tetszik. Valamiért az apró gyerekeknél, akik még most tanulnak beszélni, van ez a tájszólás, valamiért kialakul náluk. Az én egyik unokaöcsém pont ebben az időszakban van, és ott vannak ilyen elszólások, bár az nem marad úgy remélhetőleg jó sokáig, de ez a fenyő-seprenyő, ez nagyon megragadott, úgyhogy köszönjük szépen, és kedves hallgatók, az a hírem van, hogy hamarosan még megyünk tovább, úgyhogy maradjanak önök is, mert még vannak üzeneteink. FM 92.5 Ceglét Rádió.

küldte a következő üzenetet. Rhinoceros 20-21 évesen világosítottak fel, hogy amire gondolok, az a rinocéros, nem akartam elhinni. Tehát rhinoceros, még egyszer mondom, azért mondom, mert hogy vannak olyan szavak, kifejezések, idézetek, amiket évekig rosszul tudod, hogy hogyan írják, vagy hogyan ejtik. 0635-925-925-ös kívánság@cegdirradio.hu. Hogyha ilyen ütemben írnak a kedves hallgatók, akkor lehet, hogy lesz ebből egy harmadik adás is, mert ezzel együtt már csak kettő blokkunk van hátra, és abba kéne minél több üzenet küldőnek beleférni, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jöjjenek az eddig elküldött üzenetek. Emlékszem a mai napig arra a napra 8-ban, mikor ki akartam javítani valakit, hogy véletlenül kihagyta a H betűt a tehendőből. Aztán persze mondta, hogy amúgy ezt így írjuk, és mondjuk is, szóval nincs félreírva. Nagyon meglepődtem, de hát ebből tanul az ember. Pontosan, ezt egyébként Zoli írta nekünk, a tehendőt én is nagyon sokáig úgy értettem, miért lenne két E betű egymás után teendő, ez nagyon-nagyon bután hangzott, úgyhogy gyakorlatilag... Én is azt gondoltam, hogy van ott egy H, nagyon sokáig. Azt írja nekünk Fanni, hogy gyerekként összekevertem az amputált és a prostituált szavakat. Volt egy babám, aminek nem volt meg az egyik lába, és még én meséltem a családomnak, hogy ez a baba prostituált. Jaj, de szép történet. Hát nagyon köszönjük, az ilyenek miatt jött létre ez a műsor. Nem csak a műsor maga, hanem ez a témaválasztás. Úgyhogy hát nagyon köszönjük, csodálatos. Reszelt máj, természetesen a resztelt máj helyett, mindig ezt mondtam, és nagyon sokan mondják a mai napig, ez már az előző műsorban is szóba került, ugye azt már mondtam, hogy egy alkalommal már foglalkoztunk ezzel a témával, és úgy néz ki, hogy még egy alkalommal fogunk, mert hogy rengeteg üzenet jön, és nagyon sok jó félreértés volt, ami hát most már csak nevet az ember, vagy ami szintén kiderült már, hogy ebből az adásból is kiderülhet egy-két turpisság, amit az ember nem úgy sejtett. Gyerekként annó a Chevrolet volt, amikor megtudtam, hogy francia eredetű és Chevrolet, úgy tiltakoztam ellene, mint a vármegye ellen, na, bocsánat, megszakítom adásunkat, nekem a Renault meg a Peugeot volt ugyanilyen, hogy nem tudtam, hogy ezek, látom, hogy rengeteg ilyen autó van, de mégsem hallom a nevüket. És aztán egyszer valaki felvilágosított, hogy az Renault és Peugeot, és ugyanez a Chevrolet, ugyanígy ejtettük mi is, meg a Mitsubishi volt még ilyen, amivel nagyon küzdöttünk, de azt inkább csak a kiejtés nehézsége miatt. Szóval, amikor kiderült, hogy Chevrolet, úgy tiltakoztam ellene, mint a vármegye ellen. Szabó Síkos Barnabás, igen, az is nagyon nagy feleszmélés volt, mikor kiderült, hogy Sipos Barnabás, Szabó Sipos Barnabás, nekem is Síkos volt. Ja, és eszembe jutott még egy, gyerekként, ha megkérdezték, hol lakom, akkor azt mondtam, hogy a Kutyás utcában. Sosem értették, mire gondolok, hát az Építő Kutya utca, azt megtanultam olvasni, azt tanultam meg, hogy az nem Építő Kutya, hanem Építők útja. Egy világ omlott össze bennem. Hát egyébként elhiszem. A Kutyás utca, ami Építők útja, aj, de szép, tehát akkor mindenki értse, Kutyás utcát mondott, hát az Építő Kutya utca. És az volt az Építők útja. Ez gyönyörű, ez szerintem a legjobb eddig. Úgyhogy nagyon köszönjük, el is megyünk zenélni egy kicsikét, és aztán még egy blokkal visszajövünk. Cegléd rá!

0: Kedves hallgatók, félrehallásokkal foglalkozunk a mai adásban, vagyis hát annak a legvégén, mert hogy hamarosan véget ér a Cegléd hangja. Vannak olyan szavak, amiket évekig rosszul tudott, hogy hogyan írják, vagy hogyan ejtik, de nem feltétlen szavak, lehetnek ezek idézetek, szólások, vagy valamilyen kifejezés, bármi jöhet. És jön is szerencsére, és nagyon-nagyon köszönöm Magdinak, hogy elküldte nekünk azt, amit most fel fogok olvasni, és akkor hát, ha együtt helyre tudjuk tenni, egy ország küzd ezzel. Az a helyzet, hogy így van az üzenet pontosan, és ezt tehát kiejtés szerint írta a kedves üzenet küldő is. Régen mindig azt hittem, hogy Lidl-nek kell mondani, de már tudom, hogy az Lidli. Nos, kedves hallgatók, az a nagyon szomorú hírem van, hogy ennek az áruházláncnak a lehető legegyszerűbb neve van, ugyanis pontosan úgy ejtjük, ahogy le van írva. Ez nem más, mint Lidl. Ennyi, így kell ejteni. Van mindenféle verzió, Lidl, Lidli, Lidi, van, aki Ildinek mondja, én már ilyet is hallottam, de nem, pontosan, ahogy le van írva, Lidl. Nem könnyű kimondani, egy kicsit az angol Little-re hasonlít, de hát sokszor elhangzott most már ebben az adásban, de akkor mondjuk utoljára együtt, Lidl. Ilyen egyszerű. Nem muslinca az a kis bogár, hanem muslica. Ezt 15 évesen tudtam meg, írja nekünk Sára. Igen, nálunk is úgy mondták, sőt, amivel még nagyon küzdöttünk, mifelénk a szösz, szöszmő, vagy szöszmösz, ennek is annyi verziója volt, hogy nem tudtuk, hogy melyik a helyes, úgyhogy inkább nem is használtam ezt a szót egyáltalán. Egy hosszú üzenet, és nagyon tetszik nekem ez a hosszú üzenet Kristóftól. Nekem gyerekként volt érthetetlen az, aki másnak vermetás, maga esik bele. Ki az, mi az a vermetás? De megnyugtattam magam, hogy biztos valami rossz ember, bárhogy mibe esik bele, az is rejtély volt. Ebben a tudatban éltem hosszú évekig, majd gimiben valamikor 14-16 éves koromban egyszer egy osztálytársam mondta el a szólást nagyon-nagyon tagoltan. Aki másnak vermet ás. Az a megvilágosodás, ami akkor történt, szinte fájt. Sőt, még ma is fáj. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Ezek a vallomások, amik feldobják a műsort, és igen, egyébként, de jobb rájönni egy pillanatban, nem? Tehát inkább történjen meg, mint hogy a halálos ágyán feküdjön az ember, és akkor jöjjön rá, hogy az végig resztelt majd. Szóval ezt jobb így megtudni, és remélem, hogy ez a műsor segít benne. A műsor, aminek már csak egy üzenet küldője van, és egyben a bejelentés, hogy kedves hallgatók, annyian írtak nekünk, és annyi üzenet maradt még ki, hogy szerintem lesz ebből egy harmadik verzió. Nem holnap, hanem majd egy másik alkalommal gyűjtjük még a válaszokat, és akkor majd bedobjuk ezt újra, mert nagyon jó kis műsor lett belőle. Én a nyílászárót olvastam nyilász ároknak sokáig, és nem tudtam, mi lehet az. Egyébként ez is teljesen helyes. A nyílászáró az amúgy is szokott jönni a nyílászáró helyett, de a nyilászárok, ez teljes újdonság, de ilyen újdonságokat majd a legközelebbi alkalommal, amikor újra ez lesz a téma, szintén feldobunk még. Köszönjük a rengeteg üzenetküldőnek, és köszönjük a rengeteg félrehallásnak, hogy megtörténtek, és köszönöm a figyelmüket is. Vörös Nándi mára búcsúzik, holnap jövünk egy másik témával a Cegléd hangjában. Visszhall!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha a zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Újra üzemel 103 wattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 103 wattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 MW plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha a zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szerepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban

0: Katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
1: Az időjárásról.
0: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 MW plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és